0: otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Will you count me in?

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 103.9 Best FM. Korhatár nélkül fogható.

megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Na gyerünk!

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Több milliós kárt okozott vádat emeltek ellene, autóbuszos gyorshajtást füleltek le, marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
2: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járművből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és 3 vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül 2 a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
1: Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Máté Szalkán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km/óra helyett 80 km/óra sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 000 forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: Gyergyi Egyháza.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the vibe and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

0: Egyenlőtlenül.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön.

0: Dánán.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lauszi delegációját Nyíregyházán. Sikeresen elindultak a Natura 2000 képzések. Változik a buszok menetrendje. Kis Dániel vagyok. Vádot emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
3: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járművből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és 3 vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül 2 a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
2: Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Mátészalkán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km/h helyett 80 km/h sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 000 forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Egészen augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A Nyíregyházi hulladékudvarban eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. Mondta el rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
4: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: A napokban is várják a bíradókat Szabolcs-Szatmár Beregben, Besenyődön, Nyírtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett bíradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a József András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem 1500 darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi József András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sósló Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ikletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a Nyíregyházi Önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezetvédelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Laoszi delegációját nemrég Nyíregyházán. Paksi és a Szabolcsi város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. A laoszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Országszerte megkezdődtek a Natura 2000 képzések. Az esemény célja, hogy naprakész ismereteket nyújtsanak a természetvédelmi oltalom alatt álló területek fenntartható kezeléséről, valamint a gazdálkodók és a szakemberek kötelezettségeiről és lehetőségeiről. Az Északi Agrárszak Képzési Centrum arról tájékoztatott, az elmúlt időszakban számos helyszínen, köztük Nyíregyházán, Baktaruvántházán vagy Tarpán is tartottak képzéseket. Ezek a jövőben is folytatódnak. A részletek elérhetők a centrum közösségi oldalán. Kismértékben változik a menetrend a 90 és 94 L vonalon, augusztus 1-től Nyíregyházán. Az autóbuszállomásról munkanapokon 5 óra 5 perckor közlekedő 90-es járat 10 perccel korábban 4 óra 55 perckor indul. Az ipari parkból viszont a munkanapokon 22 óra 30-kor közlekedő járat 10 perccel később 22 óra 40-kor indul. A 94 eljelzésű hétvégén közlekedő járatok a továbbiakban ünnepnapokon is indulnak. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Nagyon jó ébredezést kívánok mindenkinek 6 óra után, nem sokára 6:45. Jó reggelt kívánok, nagyon szép keddi napot. Remélem kipihenten ébredtek, már azok, akik ilyen korán fölébredtek, akik pedig még pihennek, és tudom jól, hogy nagyon sok gyerek is pihen. Milyen jól teszek, én pont tegnap hívtam az unokahúgomat, aki elmondta, még mikor is hívtam, ilyen 10 óra magasságában, amikor végeztem, hogy nem bizony még Hédike alszik. Jaj, mondom, de jó, jól ki is tudják magukat a gyerekek pihenni, hiszen szerintem ilyenkor azért a hétvégéjük meg van bolygatva, főleg akkor, ha egy jó kis családi esemény, nyaralás, egy hosszúra elhúzódó grillpartin vannak mondjuk a gyerekek, úgyhogy jó ilyenkor hagyni őket pihenni. Szóval akik viszont ébrednek, mert mennek dolgozni, nekik megpróbálok majd segíteni. A legjobb zenékkel kávé főhet, és induljon velem a nap, én egészen 10 óráig itt vagyok önnel, a mikrofon mögött Zenta Edit.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül. Most

0: Vidám zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jam.

Pénz és a Hey Mama, de sokszor halljuk ezt a Hey Mama, anya, anya, anya. És akárhány éves a gyerek, ezt remélhetőleg nagyon sok édesanyja még mindig hallja, mert hogy lehet akár már 20 éves is az a gyermek, ha éppen még ugye nincs társa, akinek tudja mondani mindezt, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon sok anyuka, egyébként én is az a fajta anyuka vagyok, akit bármikor fölhívhat a fiam, a lányom. Anya, ki tudnád-e vasalni, szedd már ki ezt a foltot belőle, nyomtasd már ki, meg tudnád-e oldani, úgy megkívántam egy bolonyait, főznél-e nekem, de jól van ez így, legyünk is így ezen a mai napon, hogyha valamit megkívánunk, akkor azt készítsük el, fogyasszuk el, és élvezzük a napnak adta lehetőségét. Nem sokára jönnek majd a hírek, pontban 7:30, kicsit megnézzük, hogy hogyan is alakul majd az időjárás, és milyen aktualitásokról számol be majd nekünk is. Dáni elő fog érkezni, én pedig a folytatásban a legjobb zenékkel jönnek Geszti Péterék, csak te meg én, jó, de jól hangzik így reggel fél hétre.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Míg tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, továbbra is várják a víradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egészen augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció a nyíregyházi hulladékudvarban. Eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. Mondta el rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
2: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
1: A napokban is várják a bíradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Írtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett bíradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Rock Your Woman énekelte nekünk a White Town, és jön az Atomic Kitten is fölkészül, mint a Britney Spears is, és az Iron Mafia is a következő fél órában még a hírek előtt. Július 21-e van, hogy ébredtünk, nyújtózkodtunk, vagy még éppen csend és nyugalom van mindenhol. Én nagyon szeretem egyébként a reggeli közlekedést, főleg ilyenkor, amikor még nincs iskola, óvoda, és senki nem kapkod, nem rohan, sokkal nyugisabb így ébredni, úgyhogy remélhetőleg sokaknál ugye megvolt már az első kávé, feketén tejjel, vagy inkább valamilyen különleges ízesítéssel. Egy biztos, hogy egy jó zene és egy jó kávé az biztos, hogy fölébreszt mindenkit. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Július 21-e van, tegnap illéseket köszöntöttünk, ma pedig hozott nem sokára egy kis kalendáriumot. Jönnek a legjobb zenék, én pedig maradok egészen 10-ig. A mikrofon

0: FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

A Balaton dalaként ismerté vált Dalocska, és szerintem már semmi nem olyan, mint régen, vagy legalábbis amikor én voltam még fiatal lányahoz képest, ma már rengeteget változott a világ. Ha csak mondjuk azt nézem, hogy ilyenkor nyári szünetben, én nem is nagyon emlékszem, hogy táborba úgy lettem volna, úgy jól el voltunk otthon a lakótelepen. Nagyon sok gyerek volt akkor a mi lépcsőházunkban, és szerintem, ha összeadnám, biztos, hogy vagy 30 gyerek volt egy 4 emeletes házban, mert hogy nagyon jól emlékszem, hogy Nacsáiknál volt 2, Vaskóiknál 2, Hankószkijéknál 2, Kujbuséknál 3, és sorolhatnám, de szerintem mindenki tudna nosztalgiázni, hogy a gyermek korában, amit mondjuk ilyen 80-as, 90-es évekre teszek, hány gyermek lakott éppen abban a lépcsőházban, ahol ő élt. El lehet ezekkel a gondolatokkal is játszani, közben pedig azért real sztoriaim vannak 2026. júliusára vonatkozólag. Nem már tudni, hogy rendszerfejlesztési munkák miatt nagyon sok szolgáltatásnál lesz majd szünet, és itt kiemelném az Erste Bankot, ahol júliusban és augusztusban lehet erre számítani. Mégpedig a pénzintézet tájékoztatása szerint július 24-én este 10 órától, másnap délelőtt 10 óráig, és majd augusztus 6-án este 10 órától 7-én hajnali 3 óráig várható mindenféle karbantartás, úgyhogy megijedni nem kell, hanem inkább előre tervezni a pénzügyek intézését, ezt a bank is egyébként javasolja. Én pedig azt javaslom, hogy maradjon velem, hiszen 10-ig a legjobb zenék között maradok én is a Best reggelben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lauszi delegációját Nyíregyházán. Sikeresen elindultak a Natura 2000 képzések. Változik a buszok menetrendje. Kis Dániel vagyok. Lauszi delegációját nemrég Nyíregyházán. Paksi és a Szabolcsi város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. A lauszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Országszerte megkezdődtek a Natura 2000 képzések. Az esemény célja, hogy naprakész ismereteket nyújtsanak a természetvédelmi oltalom alatt álló területek fenntartható kezeléséről, valamint a gazdálkodók és a szakemberek kötelezettségeiről és lehetőségeiről. Az Északi Agrárszak Képzési Centrum arról tájékoztatott, az elmúlt időszakban számos helyszínen, köztük Nyíregyházán, Baktaruránházán vagy Tarpán is tartottak képzéseket. Ezek a jövőben is folytatódnak. A részletek elérhetők a centrum közösségi oldalán. Kismértékben változik a menetrend a 90 és 94L vonalon, augusztus 1-től Nyíregyházán. Az autóbuszállomásról munkanapokon 5 óra 5 perckor közlekedő 90-es járat 10 perccel korábban 4 óra 55 perckor indul. Az ipari parkból viszont a munkanapokon 22 óra 30-kor közlekedő járat 10 perccel később 22 óra 40-kor indul. A 94 eljelzésű hétvégén közlekedő járatok a továbbiakban ünnepnapokon is indulnak. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új...

legjobb zenék között itt a Best FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Zsida is felkészüljön az óceánnal, és milyen jó lenne mondjuk ott ébredni. Akik ott ébrednek és hallgatnak minket, ugye az online lehetőséget kihasználva nekik nagyon jó pihenést és nyaralást kívánok, ám bár szerintem 7 óra után ilyen 6-7 perccel még, akik nyaralnak, biztos, hogy szúnyókálnak, jaj, de jól teszik. Viszont akik dolgozni mennek, vagy éppen a teendőiket kezdik el, nekik egy sikeres napot kívánok. Én Szentai Edit vagyok, és ne tudják meg, milyen nap van ma július 21-én. Jó kis reggeli ötlet is lehet, mert hogy ma van a nemzetközi hotdog nap, úgyhogy nagyon jó apropó egy könnyed kérdésemhez, hogy ki mivel szereti mondjuk a hotdogot. Én mustárral, sok mustárral, csípős ketchuppal, leginkább így szoktam eszegetni. És hogy milyen világnap van ma még, nemzeti úcska viccek napja, és szerintem nincs olyan, hogy valakinek ne lenne egy rossz vicce, akár egy fa vicce, ugye meg lehet nekem írni, nyugodtan én nyitott vagyok ezekre, akár egy rossz vicc, egy jó vicc, egy biztos, hogy legyen egy ilyen kis laza, keddi viccnap, akár ez a nap is. Július 21-e van, a legjobb zenék sorát pedig, ahogy ígértem, Zsida.

Rádió Grúz itt a Best FM-en, ami után azért egy napig is lelkesítő horoszkóp gondolatsorral is készültem, mert hogy nagyon fontos tudni azt, hogy milyen irányba tartunk, és én azt gondolom, hogy ha ma is teszünk egy lépést a céljaink felé, akkor az már egy jó kis nap lehet, és majd az estét úgy fogjuk zárni, hogy hú, ez is megvolt. Viszont nézzük, hogy mi lesz majd a mai napon a kosokra vonatkozóan július 21-én. Jöjjön a napi horoszkóp. Kedves kosok, ma egy váratlan lehetőség jöhet az életedben, érdemes nyitott szemmel járni. Kedves bikák, egy kis türelemmel sokkal többre jutsz, mint kapkodással. Az ikrekre jó beszélgetés vár a mai napon, ami tuti, hogy földobja majd az egész napját. Rákok, hallgassanak a megérzéseikre, ma nem nagyon fognak cserben hagyni ezek az érzetek. Jönnek az oroszlánok, én is az vagyok, úgyhogy figyelek magamra. Ma könnyen magamra vonhatom, vagy magunkra vonhatjuk, kedves oroszlán társaim, a figyelmet, használjuk is ki pozitív dolgokra. Szüzek, egy régóta halogatott feladat ma meglepően gyors fordulatot vesz, és meg fogod tudni oldani. Mérlegek, mosolyog bátran, mert a jó kedv ma tényleg ragadós lesz. Skorpiók, legyenek ma türelmesek, mert hogy azt mondja itt a fáma, hogy a legjobb dolgok ma fognak vele történni, jó ide izgi lesz. Nyilasok, egy spontán ötletből akár egy remek élmény is születhet, a bakok pedig ne feledjék, a siker sokszor apró lépésekből áll össze. Vízöntők, ma egy kis kreativitással könnyedén megoldhatsz egy régi problémát, és akkor a halak is figyeljenek, akik engedjék el a felesleges aggodalmakat, és élvezzék a nyárnak minden pillanatát. Ez a legfontosabb. Mi is élvezzük a nyár pillanatát, no és persze a legjobb zenéket is, amik között jön a Melody Maker.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több milliós kárt okozott vádat emeltek ellene, autóbuszos gyorshajtást füleltek le, marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
3: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járművből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és három vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül kettő a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
2: Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Máté Szalkán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km per óra helyett 80 km per óra sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 000 forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Ilyen az élet, erre szoktunk legyíteni, nagyon sokszor elhangzik ez is, meg vannak ilyen kis mondatok, amik nagyon sokaknak a száját úgy rendszeresen elhagyják, legyintvén ugye mindenre, hogy ó, majd az idő mindent megold, meg eljárunk arra még, nem tudom, hogy kinek milyen ilyen ismert mondatok hangoznak el a szájából, amire mondjuk magára tud ismerni, lehet ezzel is játszani. 7:30 után vagyunk, 6 perccel, nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 21-e van, a mai napon pedig a Dánieleket és a Daniellákat is tudjuk köszönteni névnapjuk alkalmából, úgyhogy ha van a családban, vagy kollégák között, baráti társaságban Dániel vagy Daniella, akkor ne felejtsenek el nekik írni, vagy éppen telefonálni. Én hiszem azt, hogy egyébként a meglepetés sokkal jobban tud esni minden ünnepeltnek, ami személyesen történjen, mert hogy muszáj tartani ezen kapcsolatokat, és ez fontos. Na, hát július második fele azért nagyon sokaknak szól a nyaralásról, a bulikról, úgyhogy én azt gondolom, hogy kellemes kis időjárásban van a mai napon is részünk, úgyhogy ha valaki éppen mondjuk úgy tovább aludna, az nem meglepő, mert hogy ez a kis gyenge hidegfront, ami elérte térségünket is, az mindenképpen jobb alvást tud remélhetőleg generálni, és a mai napon azt látom, hogy tényleg a napsütést egy picit lehet, hogy gyakrabban zavarhatják meg felhők, viszont számottevő csapadék nem valószínű, maximum egy-egy záport az is nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. Hajnalban 10-18 fok között alakult a hőmérséklet, úgyhogy a hidegre érzékenyek, őt biztos, hogy megérezték mindezt, de remélem, hogy jó értelemben is jobban tudtak aludni. Egyébként a legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Én pedig mutatom az utat, és mindenkinek egy mosolygós napot kívánok, ami dalban is érkezik hozzánk. I love your smile, aki ezzel egyetért, nyugodtan küldhet egy mosolyt nekem. Ez a Best FM, én Szent a Jedit vagyok.

Jó kis Cosmix dal, Lotfi Begivel fölturbózva, ez volt a kis világ, itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Kívánok mindenkinek nagyon jó napot, és azt gondolom, hogy élvezze a világában a saját maga adta lehetőségeit, mert ez a legfontosabb, megtanulni szerintem abban jól érezni magunkat, bármi is van a környezetünkben, mi legyünk jól, és akkor ez valószínű jó hatással lesz a környezetünkre, és legalábbis én ezt tapasztalom egyébként, és szokták is mondani, hogy amikor anyának jó kedve van, akkor mindenki boldog. Hát ha egyetértenek ezzel, akkor remélhetőleg tudják, hogy miről is beszélek. Rengeteg információim vannak, mint hogy Dánielnek is, aki pontban 8 órakor készül majd hozzánk, viszont addig is érdemes akár az oldalunkról is olvasgatni helyi híreket, belföldi híreket, programokat, és üzenni is van lehetőség, hiszen ott van egy üzenőfal, aminek a lehetősége bárki előtt ott van. Drága Dánielek, kedves Daniellánk, boldog névnapot kívánok a kalendárium mellett. Ne felejtsük el, hogy ma nemzetközi hotdog nap is van. Hogyha valaki szereti a hotdogot, akkor akár ennek apropójaként reggelire el is készítheti. Jó sok mustárral, csípős mustárral. Én úgy szerettem. Jó étvágyat a reggelihez. A legjobb zenék sorát pedig Kylie Minogue folytatja. Aztán a hírekkel is készülünk pontban 8-kor. Ez a Best FM. Jó reggelt kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
2: Szép nyári nap! A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában, július 22-én. Főszerepben Jan Zakata, Falusi Marian, Hanna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdőbefizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Míg tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, továbbra is várják a víradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egészen augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció a Nyíregyházi hulladékudvarban. Eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. Mondta el rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
6: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
5: A napokban is várják a bíradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Írtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett bíradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ákos Ásőr itt a Best FM 8 óra után. Jó reggelt kívánok mindenkinek, július 21-e van, és ma a Dánieleket köszöntjük, a mi kis hírolvasó Dánielinknek is boldog névnapot kívánok. A Daniellákat is lehet velük együtt köszönteni, és az érdekességek között nem tudom, hogy tudták-e, hogy ma van az ócska viccek világnapja is, és azt tudti, hogy a nevetés ugye nem csak a hangulatunkat javítja, hanem csökkentheti a stresszt. Szóval, hogyha ma adódik egy nagyon jó poén, vagy egy vicces helyzet, akkor ne fogjuk vissza magunkat, mert hogy ez még az egészségünknek is jól jöhet, így a mai keddi napon, és én is nézegettem itt vicceket, de hát olyan nem egyszerű találni egy jó viccet, és tudom, hogy vannak olyanok, akik rendkívül jól tudnak viccet mesélni, tőlük imádom is hallgatni, és szinte úgy falom is azokat a férfiakat inkább, valahogy én velük hoz össze a jóisten, és főleg a szaunában szoktunk nagyon sok ilyen viccet mesélni, és van, akit alig várok, hogy belépjen, mert önti magából. Eleve nem is tudom, hogy tud megjegyezni valaki ennyi viccet, úgyhogy ha önnek is van egy jó vicce, nyugodtan írja meg nekem. Egy aranyos kis viccet írtak nekem a múltkoriban, mégpedig az így szólt, hogy mennyi az ember átlagos alvás igénye. Csak még 5 perc. Ha valakinek ismerős, akkor nem is biztos, hogy olyan nevetséges. Na jönnek a legjobb zenék, jön a Unique, mi van a nevedben? Ezzel a dallal megyünk tovább. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, és egy sikeres napot. Július 21-e van.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Vigi vagyok, imádom a Best-FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best-FM!
2: Mindenből a legjobbat! A 9-

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.

Van, aki szeret szólóban lenni, én mondjuk nagyon szeretek párba lenni, mert hogy sokkal izgalmasabb így az élet, szerintem nagyon sok hölgytársamnak a férje biztos, hogy ugyanezt mondja. Nagyon szép reggel, délelőttöt kívánok mindenkinek, július 21-e van, és bizony van egy érdekesség, valamikor 1983-ban pontosan 10 éves voltam, és akkor mérték a Földön valaha feljegyzett legalacsonyabb hőmérsékletet az Antarktiszon, mégpedig a Vostok kutató állomáson -89,2°C mértek. Hát ezek után a nyári meleg talán már ugye nem is tűnik olyan rossznak, és hogy milyen érdekességek vannak még itt a mai napon, például megszületett Ernest Hemingway Nobel-díjas író, aki azt vallotta, egyébként nem rossz gondolat így kedd reggelre, hogy az ember nem arra való, hogy legyőzzék. Na mire való akkor? Szerintem arra, hogy megtalálja minden ember a saját maga hivatását, amiben boldogan kiteljesülhet és élheti úgy az életét. Egyébként ez nagyon fontos szerintem a gyerekek tekintetében is, hogy észrevegyük mi szülők, hogy mihez is van tehetsége, mi az, ami leköti, és erre a nyári szünet kiválóan alkalmas, mert ilyenkor azért nincs iskola, úgyhogy valahogy úgy lazábban vannak egész nap, meg lehet őket figyelgetni, hogy mi az, amiben ügyes, mi az, ami leköti őket, és érdemes majd ez irányba is terelni őket. És egyébként ma van egy olyan dátum, amikor is a gyors kajáknak a világnapjaként tartják számon, ez nem más, mint a Junk Food Day, ez a nap, amikor hát mindenféle úgy beleférhet ebbe a napba. Hordók, hamburger és minden ilyen gyors étel, amit vagy szeretünk, vagy nem, de én azt gondolom, hogy a reggeli legyen azért mindenképpen olyan, hogy energiával ellássa a szervezetünket egész napra. Nem tudom, kinek mi lesz a reggelije. Nekem van behűtve dinnyém. Az jó reggelire? Szerintem jó. Egye mindenki azt, amit jónak lát. Én pedig a legjobb zenéket hozom, és készülnek majd a fiúk is. Szakács Tibi, Molnár Józsival fognak nagyon érdekes dologról beszélni, mégpedig a tériszonyról, vagy az agorafóbiáról. Érdekes a megnevezése, és a beszélgetés is az lesz. Pontban 8:30-kor, amit majd Dékán Pistinél is meg lehet hallgatni utólag 5:30-kor, és ne felejtsék el, hogyha éppen van egy 10 perce otthon délután, majd akkor be lehet pötyögni a keresőbe, csak 10perc.hu, és ki fogja adni a műsor tárat, amin belül pedig bárki kedvére válogathat Tibiék beszélgetéseiből. Szép napot kívánok mindenkinek, ezzel készülünk, és a legjobb zenékre is.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Egy újabb napot nyitunk, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Köszöntöm a rádió hallgatókat, Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátomat kapcsolom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, szia!
2: Hallgatói levél megint a kezemben. A hallgató azt ecseteli, hogy nem igazából szeret olyan helyekre járni, ahol nagyon sok emberrel találkozik, mert ő fél attól, hogy negatív hatással vannak rá ezek az emberek, és most nem a tetlegességre gondolok, csak egyszerűen nem ura akkor ennek a helyzetnek. Van olyan, aki olyat írt nekünk, hogy ő például egy ilyen szimulátorba sem mer beülni, mert egyszerűen, amikor ilyen jellegű hatások érik, akkor úgy érzi, hogy nem ő irányítja a dolgokat. Van olyan, aki azt írta nekünk, hogy ő például nem ül be senki mellé, aki mondjuk vezet autót, mert nem ő vezet, mert konkrétan kicsúszik a kezéből az irányítás. Nem tudom, mi ennek a szakkifejezése, de segíts abba, hogy ezt meg tudjuk érteni, meg egyáltalán milyen betegségről van szó, ha betegséget.
3: Azt gondolom, hogy amiket leírtál, ez az agorafóbiának ez a különböző megnyilvánulási formái, hogyha a történelmi ismereteinkre, az általános iskolára visszatekintünk, akkor ugye azt tanultuk ott a görögökről, hogy a piac téren mindenkinek joga volt a maga gondolatait elmondani, Szókratész, Plátónot tartott adott esetben az agórán, ugye így mondták görögül a piac teret. Na most nem a piac térre, vagy a piacra járástól való félelemről beszélünk itt, de egyébként majdnem, hogy még arról is. Ez egy furcsa értelembe vett tériszony, amiben nem a magaslattól való félelemről beszélünk,
2: hanem magától a tértől.
3: Hanem attól a tértől, ahol vagyunk, amire azt mondjuk, hogy ezek az emberek kerülnek olyan helyzeteket, ahonnan azt gondolja, hogy úgy ítéli ő meg, hogy nem tudna könnyen kiszabadulni, vagy nem kapna szerinte elég hamar segítséget másoktól. Ez azt jelenti, hogy mondjuk szűk és körbezárt helyekre nem száll fel teli buszra, nem akar beszállni liftbe, nem használ Budapesten mondjuk metrót, mert én a föld alá biztos, hogy nem fogok menni, de ugyanígy mondjuk egy tengerpart, vagy egy legelő, vagy egy rét is a maga tágasságában és szélességében, mikor érne ide valaki, hogy nekem segíteni tudjon. Ez nagyjából egyébként, amit elmondtál, ez mind az agorafóbiára illik.
2: Ez nagyon nehéz lehet annak, akinek ilyenje van. Most írja a hallgató, hogy ő például ezért nem jár koncertre sem.
3: Így van. Egyébként az érdekes, hogy ez a népességnek mondjuk a 2%-ánál alakul ki, és érdekes, hogy a serdülőkornak a vége felé jön ez igazából elő, és legtöbbször egyébként ilyen 30 éves korig terjed az, hogy ez mikor jelenik meg, és hát azt tudjuk mondani, hogy ezért az erős problémákat tud idővel jelenteni, hogyha valaki ezt a fajta agorafóbiáját nem kezelteti időben.
2: Hogy lehet ezt kezelni?
3: Mondjuk azt, hogy a legtöbb fóbiának ugye a kialakulása az valamilyen traumatikus élmény miatt van, tehát azok az emberek félnek a kutyától, akiket kiskorukban sétált az anyukájával, és egy udvarról mondjuk a kerítésnek támadt egy kutya, nem bántotta, nem harapta, csak

0: ijettőre, de attól kezdődően ő már mondjuk nem fog kutyák közelébe menni, akár van kerítés, akár nincs. Érdekes, hogy ilyen módon nem biztos, hogy körül tudjuk írni, hogy pontosan az agorafóbia az miből is alakul ki. Érdekessége ennek az, hogy pánikrohammal kapcsolatos megnyilvánulási formái is lehetnek ezek, lélegzetvétel megváltozása, szívdobogás, adott
1: esetben
0: velejtékezés pontosan, zsibbadás, tehát ezek így általában előjönnek, vagy előjöhetnek. Az elkerülő viselkedést szokta az ember ugye ilyenkor alkalmazni, hogy kerülöm azokat az élethelyzeteket, amit elmondtál, nem megyek koncertre, ha túl sokan vannak a buszon, akkor nem
1: csak szállok. Csak kizárom a világból, legalábbis egy részéből.
0: Pontosan, így van, mert ugye ennek ugye az a lényege, hogy egy idő után már mondjuk a saját lakásomat sem fogom tudni elhagyni. Ez nagyon sok fóbiánál látszik, hogy először az ország ejt fog jól, hát én nem ülök repülőgépre, én nem megyek külföldre, mert itt nekem a magyar egészségügy pont elég, ha valami történik velem, itt értik a nyelvemet, nem megyek. Aztán nem hagyom el a várost, mert itt vagyok biztonságban. Aztán már csak meghatározott útvonalakon közlekedek a munkahelyen és a lakásom között. Már ami ebből a kerületből kiesik, oda már nem megyek. Utána már inkább csak a lakásom és a élelmiszerbolt között, esetleg posta. Utána már csak a lakásomon belül vagyok biztonságban, aztán fogjuk le itt az egyik szobám, majd végül az ágyam. Tehát ez legtöbbször ez így beszűkíti az embereknek az életterét, és ezért kell ezzel mindenképpen foglalkozni. Nagyon érdekes akkor, amikor relaxált állapotban elképzeltetjük azt, hogy milyen lenne, ha most oda menne a busz megállóba, megérkezne egy busz, képzeletben erre szálljon fel, érzi az illatokat, érzi a szagokat, hallja a beszélgetéseket, érzi, hogy meglökik a vállát, és mondjuk képzeletben elbuszoztatjuk mondjuk az állomásig. Aztán pedig van mondjuk egy olyan családtag, egy olyan barát, vagy éppen maga a terapeuta, aki azt mondja, hogy jó, most együtt szálljunk fel majd egy buszra. Tehát, hogy hogyan lehet azt a saját magamat beszűkítő állapotot tudatosan nem beszűkülni, engedni. Ez éppen ezért azt jelenti, hogy ide nagyon kell az, hogy valaki vállalja, hogy a saját félelmeivel szembe kell néznie azért, hogy ez a fajta imént említett beszűkülés ne történjen meg, mert idővel ez fog történni. Tehát itt nagyon akarni kell ebből kijönni, és itt nagyon jó eredményeket lehet egyébként ebben elérni.
1: Hallgatók, sokan írják, jesszusom, ez a problémám, akkor gyógyós vagyok?
0: Tehát... Nem gyógyós, de hogyha ez a problémája, ez a probléma meg tud jelenni. Gyakorlatilag annyi, hogy senkinek nem kell azt tudni, hogy én hazaúton nem megyek be mondjuk valamelyik élelmiszerboltba, mert mint túl sok autót látok a parkolóban, akkor inkább én megállok egy éjjel-nappalinál, lehet, hogy 30%-kal többet fogok fizetni, de ott csak maximum 3-an lesznek. És akkor hazamegyek, és akkor van kenyér, tej, meg szelvágott, és azt senki nem tudja, hogy én ezt nem ott vettem meg, ahol mondjuk 300 ember volt. Értette? Tehát, hogy ez nem feltétlenül derül ki. Én nem járok koncertekre, kész, és akkor azt mondom, hogy hát én erre nem vágyom. Hát most azért nem fognak engem megkövezni, vagy a munkahelyemen ki dobni, hogy én mondjuk nem mentem el Cher koncertre. Most csak mondom
1: most
0: valamit.
1: Látom itt, hogy rengeteg ember írja ezt, hogy neki ilyen problémája van, és nem is tudott eddig róla. Isten igazából nem tudtál ezt megfogalmazni. Hogy azt hitt, hogy ez nem is gond, csak ő egy picit másabb, mint a többi.
0: Igen, azzal, hogy elkerülöm ezeket a helyeket, ezzel tulajdonképpen a problémát megoldottam. Érdekes, hogy ebben a nők nagyobb százalékban vannak jelen, mint a férfiak. Tehát
1: hát
0: a nőket
1: József, most azt látom,
0: jobban.
1: A férfiak is írják bőven.
0: Bőven, de hogyha most nyilván ugye, ha tudnánk, hogy
1: világos,
0: mindenki
1: hogy ez
0: írja,
1: nem
0: inkább, hogy nyilván így van, a nők írnák több. És nagyon érdekes, hogy ugye, amit mondtam is, hogy lift, vagy metró, vagy busz, hogy ide tartozik tulajdonképpen csak a bezártságtól való félelem, ugye, amit klausztrofóbiának nevezünk, de gyakorlatilag ez nem csak ezt jelenti szállodákban, vagy ilyen nagyon menő házakon, ugye nagyon egyre több helyen látunk mondjuk olyat, hogy üvegfalú liftek, amire elmondják sokan, hogy na, abba viszont biztos nem szállok be. Egy adott esetben ilyen mondjuk egy üveg aljú úszómedence is, hogy oda biztos nem. Tehát, hogy itt ugye ez a tér iszony, amit mondtunk, mint agorafóbia, ez ugye ebből előjöhet, hogy a tér, a terek, olyan hatással vannak rám, akár szűk, akár nagyon tágas, amire én azt mondom, hogy ezt én elkerülöm. Na most attól, hogy te nem szállsz be egy liftbe, nem felmész gyalog, akkor még azt is lehet olyan gondolni, hogy te egy nagyon tudatos vagy, vagy zöld vagy, vagy a mozgása nagyon odafigyelsz, érted? Tehát ez nem feltétlenül.
1: Igen, csak ne a 36-on legyen az iroda. Meg ha lent hagyok valamit, akkor hogy már, igen. Nagyon kevés időnk maradt.
0: Aha, csak... Vagy ez itt nálunk ez nem okoz akkora problémát, de kevés épületünk van, ami 36-on még van felette, még 12 épület, ezért kerülhető el, figyelek.
1: Hogyan kell elképzelni ennek a terápiáját? Milyen hosszú ez? Egyáltalán van-e kiút a végén? Megnyugodhat-e az, aki most ilyen típusú tüneteket észle magával, vagy tudja azt most már, hogy ez az ő problémája, és hogy lesz ebből megoldás?
0: Ha azt látja, hogy ezt ő a saját életében korlátok között elkerüléssel tudja kezelni, akkor nincsen sem problémája. Mert akkor úgy alakítja az életét, hogy ezeket az ilyen helyeket esetleg kizárja belőle. Aki azt mondja, hogy én már észreveszem, hogy ez már tud több lenni, mert kivonódok bizonyos élethelyzetekből, akár nem tudok a családommal ide vagy oda elmenni, és ő ebből ki akar jönni, akkor megfelelő terápiával ez egyébként nagyon jól kezelhető, tehát önmagában csak azoknál okoz majd ez később nagyobb problémát, akik mondjuk nem is kértek segítséget, és igazából hagyták, hogy ez a fajta fóbia végletesen eluralkodjék rajtuk. Tehát van fény az alagút végén.
1: Értem. Forduljanak szakemberhez.
0: És akarják nagyon, mert akkor az ugye fejben dől el sok minden, például ez is.
1: Jó. Hát remélem, hogy sikerült látni és láttatni dolgokat a sorok között, és természetesen fogadják meg a Józsi tanácsait. Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb újra jelentkezünk, és további csodaszép napot kívánunk neked.
0: Na, ugyanezt kívánom én is, és várom, hogy beszéljünk újra. Szia!

remélem senki nincs árván, legalábbis mindenkinek vannak programjai a mai napra, amit éppen kettesben vagy többes számban is nagyon jól el lehet végezni, hiszen rengeteg lehetőség van. Hát én is hoztam egy program ajánlatot, mert ugye nyári hónapokban ismét várják a mozgás szerelmeseit, mégpedig a Sortói Fit Esték program sorozat, ahol háromféle foglalkozás típus közül lehet választani, akik mondjuk szívesen töltik az idejüket kint ott a Sortói tó és a Sortói piac közötti füves részen. Jó kis árnyékos, én még szeretek olyan helyre menni, ahol vannak fák, és mondjuk el tud az ember bújni az árnyékba egy picikét, és a mai napon majd 6 órakor Szabó Csilla vezetésével Pilateszen lehet részt venni, egyébként a program egészen augusztus 18-áig tart, tehát ma Pilatesz, tegnap egyébként nagyon jó kis gerinctorna volt, szintén 6 órakor, és nem árt tudni, hogy minden pénteken 6 óra és 7 óra között kint zumbázni van lehetőség, mégpedig Lesz Zsófival, aki egy szuper kis zumba oktató csaj, úgyhogy lehet hozzá csatlakozni, és egy jó kis levezetést majd péntekre beiktatni. Haladok itt nagyon a hétvége felé, pedig ma még csak kedd van, de a programok tekintetében nem árt fölkészülni. Mondjuk arra is, hogy éppen július 25-én a Sóstói Múzeum faluban régészeti gasztronómiai fesztivál tartanak. Ennek a programjait is meg lehet nézni az oldalunkon bestfmnyiregyháza.hu. Jön George Michael és Mary G. Blige, én egy picit pihenek, nyomok egy kávét, nem sokára 9 óra, a névnapos kis Dániel pedig érkezik hozzánk a friss hírekkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lauszi delegációját Nyíregyházán. Sikeresen elindultak a Natura 2000 képzések. Változik a buszok menetrendje. Kis Dániel vagyok. Lauszi delegációját nemrég Nyíregyházán. Paksi és a Szabolcsi Város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. A lauszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Országszerte megkezdődtek a Natura 2000 képzések. Az esemény célja, hogy naprakész ismereteket nyújtsanak a természetvédelmi oltalom alatt álló területek fenntartható kezeléséről, valamint a gazdálkodók és a szakemberek kötelezettségeiről és lehetőségeiről. Az Északi Agrárszak Képzési Centrum arról tájékoztatott, az elmúlt időszakban számos helyszínen, köztük Nyíregyházán, Baktalurántházán vagy Tarpán is tartottak képzéseket. Ezek a jövőben is folytatódnak. A részletek elérhetők a centrum közösségi oldalán. Kismértékben változik a menetrend a 90 és 94 L vonalon, augusztus 1-től Nyíregyházán. Az autóbuszállomásról munkanapokon 5 óra 5 perckor közlekedő 90-es járat 10 perccel korábban 4 óra 55 perckor indul. Az ipari parkból viszont a munkanapokon 22 óra 30-kor közlekedő járat 10 perccel később 22 óra 40-kor indul. A 94 eljelzésű hétvégén közlekedő járatok a továbbiakban ünnepnapokon is indulnak. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

kívánok mindenkinek! Július 21-e van, az év 202. napja, hogyha valaki ilyen szép ketteseket szeret ünnepelni, akkor megteheti mindezt, és ez azt is jelenti, hogy bizony még bőven van idő megvalósítani azokat a terveket, amiket mondjuk januárban tűztünk ki magunk elé. Szóval, hogyha valaki eddig halogatott valamit, akkor ma már ideje lenne elkezdeni. Egyébként ez a hónap nagyon sokaknak jelenti a nyaralást, a pihenést, és így is van ez rendjén, a vakációt, jó sokáig még azért van időnk pihenni, és tovább aludni egy picikét, gondolok itt a gyerekekre, és egyébként mindenképpen fontos a nyaralást is beiktatni, mert hogy a kutatások szerint már az is javítja a hangulatunkat, hogyha csak készülünk egy utazásra, kvázi néha már a tervezgetés is fél siker. Jó tervezgetést kívánok, ha nem a nyaralásra, akkor éppen a mai napra, pedig sok sikert mindenkinek. A legjobb zenékkel pedig ebben az órában is még várok mindenkit. Savage Garden tuti, hogy jön, Beyoncé is jön, és velünk van Szakács Gergő is. Ez a

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

DJ Sammy jól megadja nekünk a lüktetést és az ütemet, én pedig jó utat kívánok mindenkinek, odafigyelést a közlekedésben, és tudom, hogy ilyenkor azért nagyon sok gyerek már éppen kint lehet az utcákon, a játszótéren, persze rollerrel vagy anélkül, de óvatosan is figyeljük őket. Na meg nekünk az a dolgunk, kedves szülők, hogy fölhívjuk azért a gyerekeknek a figyelmét arra, hogy mi a szabályos közlekedés, mert hogy nagyon sok balesetről lehet hallani. Én bízom benne, hogy a nyári vakáció mindenkinek leginkább a nevetéssel és a mosollyal, a pihenéssel telik, mint sem valami mással. Na erre figyeljünk, és arra is figyeljünk, hogy ha már autózunk, akkor nézzük a gyönyörű szép környezetünket, hogyha olyan helyen megyünk, mert hogy előfordulhat fehér gólya csapatokkal való találkozás országszerte itt júliusban és augusztusban is. Maga a jelenség pedig a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, szóval nem kell őket sem etetni, sem itatni, és a mentésüktől is tartózkodni kell. Hívja fel a figyelmet minket egy olyan oldal, ahol a gólyákkal foglalkoznak. Egyébként a gólya beköszönt nagyon sok helyre, úgyhogy én nagyon jó babavárást is kívánok minden aranyos kis kismamának, és persze jó felkészülés majd azoknak, akik mondjuk részt vesznek olyan felkészítő órákon, ahol azért bepillantást tudnak nyerni egy picikét a szülés, a szülészetnek a csodájába. Jó egészséget kívánok, ez a legfontosabb. Július 21-én pedig a Dánieleket, a Daniellákat lehet köszönteni, és semmiképpen nem szeretnék olyan különleges neveket is kihagyni, akik éppen ma ünnepelnek. Gondolok itt a Lénákra, Angélákra, Dalidákra, Danákra, Daniela, Daniela, Dános, Danuta, Darel, és fokozhatnám még a neveket, de azt gondolom, hogy fókuszáljunk csak a fő ünnepeltekre. A születésnaposokat nem felejtjük el, Isten éltessen mindenkit sokáig. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább. Wolf Kati jön a New Level Empire-ről közösen. Ez már a Nem Elég, itt a

égnek itt a foci lázban, és nagyon tetszik nekem az a válasz, amit itt a VB kapcsán összegyűjtvén lehetett itt összegezni, mert hogy nagyon sokan azt mondták, hogy azon az estén nem az számított, hogy kiemeli magasba a kupát, hanem az, hogy végre újra együtt lehet ünnepelni a futballt. Egyébként ugye a világ futball szurkolóinak szeme, hát vasárnap este a képernyőkre szegeződött itt a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjén, ahol Argentína és Spanyolország csapott össze a trófeáért, hatalmas meccs volt, rengetegen szurkoltak, és szerintem még sokan ilyen foci lázban égnek. Hát mi is leültünk a párommal, bevallom őszintén, olyan fáradtak voltunk, hogy engem lekötött az eleje, tehát én imádtam Jennifer Hudsont, ahogy énekelt, Robbie Williams, és én magát a showt értékeltem. Aztán még elmentem zuhanyozni, a párom persze bekészült jégkrémmel és chipszel és mindennel. Egyen meg mire kimentem, hát már nagyon szépen elaludt, de azért bízom benne, hogy nagyon sokan fönt voltak, és mondjuk nagyon örültek a spanyol győzelemnek. Hát igen, azért ne üssük ki magunkat estére, ez ebből a tanulság, próbáljunk tartalékon égni, még így július 21-én is. Én a legjobb zenékkel megyek tovább, és ha valakinek éppen randi ötlete van, akkor remélem, hogy megtalálja majd azt a lányt, akit a következő dalban lehet, hogy éppen keresünk.

Nagyon szeretem ezt a dalt, és nem is kell Rómáig utazni mondjuk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, és éppen a szökőkutat a lehetőségnél. Egy picit elmélázzunk, egy picit úgy időt töltsünk, a sóstó adja meg ennek a hangulatát és a lehetőségét, és ha már sóstó, akkor ugye tart még a Zenes Sóstón program sorozat, ahol a holnapi napon majd a Poli Band fog slágereket előadni. 7:30 és 7:30 között vannak a koncertek, úgyhogy így kell készülni. A gyerekek is készülhetnek majd hétvégén, vasárnap vannak a gyerekprogramok 5 órától, és a következő aktuális program majd augusztus 9-én vasárnap lesz. A Gilingalang interaktív kis gyermekkoncerten lehet majd részt venni a sóstón. És ha már sóstó, akkor jöjjön egy olyan program, aminek holnapi nap ad majd lehetőséget a Sóstói Múzeum faluban este 7 órakor falukerülés címmel Pregicer Fruzsina fog majd itt egy kis előadás kíséretében várni mindenkit sok szeretettel. Aztán a júliusi hónapban lesznek még ilyen estek, mert hogy az estézés címet viselvén lehet majd úgy készülni július 31-én moldvai est lesz, aztán augusztus 7-én csillagles és esti chill programmal készülnek majd 8 órakor, úgyhogy van itt lehetőség, kérem szépen, csak utána kell olvasgatni az oldal, amiről egyébként én is puskáztam, nem más, mint bestfmnyiregyháza.hu. Rózsa Magdi jön, aki elmegy, én pedig még maradok egy picikét, de csak az elköszönésig, hiszen nem sokára 10 óra van, a hírek után már Szendi Hajni fog készülni.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

remélem nagyon jó kis reggele volt mindenkinek, most már úgy belerázódunk ebbe a napba, július 21-e van, és ne felejtsük el, hogy nem attól lesz jó egy nap, hogy minden a terv szerint alakul. Én hiszem azt, hogy sokszor egy váratlan pillanat, egy találkozás fordulatot jelenthet. Hát legyen ez ma egy ilyen kis lehetőség. Én nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és találkozunk holnap reggel is, majd 6 óra és 10 óra között. Most pedig adom a szót kis Dánielnek, a hírek elérkezik, aztán Szendi Hajnival rádiózhat a következő 4 órában, és majd Dékán István is csatlakozik Hajnihoz 2 óra után. Ez a Best FM, csodás napot kívánok, én Zenta Jedit vagyok. I've been trying to get through this fixed color mind that I... Sometimes your nightmare turns into...

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdőbefizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Több milliós kárt okozott vádat emeltek ellene. Autóbuszos gyorshajtást füleltek le. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
6: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járműből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és 3 vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül 2 a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
5: Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Máté Szalkán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km/h helyett 80 km/h sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 ezer forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra 2026. július 21-e van. Kedd ma Dánielek és a Daniellák ünneplik névnapjukat, hogy mit jelentenek a nevek. Mindjárt elmondom, ez a Best FM, a 103.9-en. Szendi Hajni vagyok, Maglóczki Tibor kutya kiképzővel is beszélgetek, de lesz kalendárium, és persze időjárás előrejelzés is. Rádiózzunk együtt!

Július 21-e van, ne felejtsük el felköszönteni ma a Dánieleket, illetve a Daniellákat, hiszen ők ünneplik a névnapjukat. Nos, a Daniella, a Dániel férfi név női párja, tehát ugyanazt is jelenti. Héber eredetű, Isten a bírám, a Dánielt így fordítják le. A kereszténység felvétele előtt a magyarságnak volt egyébként egy Dan személyneve is, amely később összeolvadt a Dániel névvel. Isten éltesse a Dánieleket és a Daniellákat, holnap majd a Magdolnák következnek.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a

0: Amikor egy családba bekerül egy kutya, főleg, hogyha ez a kutya ugye kibe járkál a lakásból, tehát kinti, benti vagy csak benti, akkor talán ez egyik legfontosabb kérdés az, hogy hogyan is oldjuk meg a szoba tisztaságot, és hát én nekem ez úgy 10 évvel ezelőttről rémlik, hogy a bodzával ez borzasztóan nehéz volt. Olyan volt, mintha a kutya direkt idegelne, tehát, hogy mintha direkt mindig elhúztam egy függöny mögötte volt egy kaki, tehát borzasztó volt ez az egész. Mit csináljunk, hogy a szobatisztaság működjön, hogy kell erre beállni? Ma erről beszélgetünk Maglóczky Tibor kutya kiképzővel. Szia Tibi!
1: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na mi várható el egyáltalán, hogyha egy kiskutyát viszünk haza? Mert itt most ugye akkor beszéljünk a kiskutyákról. Mennyi idő az, ami még teljesen elfogadható a szobatisztaság kapcsán? Közben egy bodza megérkezett és rám nézett ő is. Szia bodza!
1: Igen. Üdvözlöm bodzát is. Szia bodza! Biztos érdekli a téma.
0: Igen, mert úgy volt vele, hogy ez, de most anyám beárult, hogy mindent össze-vissza rondítottam annak idején még a francia egy közepébe is. Na, szóval, hogy mennyi a türelmi idő, Tibi?
1: Igazából megint azt kell, hogy mondjam, hogy rajtunk múlik.
0: Na.
1: Ugye bekerül a családba egy kiskutya, főleg, hogyha lakásban tartjuk, az egyértelmű, hogy a kutyának kint kell végeznie a dolgát.
0: Igen.
1: Manapság már használunk kutyapelenkákat a lakásban, ami kényelmes, mert nem kell folyamatosan kiszaladni az udvarra, vagy akár társasházban, lakótelepi házakból leszaladni a kis kutyával az udvarra, vagy a közterületre, hogy elvégezze a dolgát. Viszont most akkor ezt a témát így rövidre zárjuk. Nagyon sokszor problémát okoz az, hogy a lakásban tartott kutya szépen és gyorsan rászokik a pelenkára, hogy ott végzi a dolgát, viszont amikor megkapja a védőoltásait, és már elkezdenének vele sétálgatni, akkor tapasztalják az új gazdik, hogy a kutya az udvaron, vagy az utcán, közterületen nem végzi el a dolgát.
0: Mert csak a pelenkára?
1: Hiába sétálnak vele 2 óra hosszát lent, nem végzi el a kutya a dolgát, és ahogy felviszik, kiszakad belőle a pisikaki, és a lakásban végzi el a dolgát. Tehát ezért nagyon fontos, hogy szánjuk rá azt az időt. Ugye általános dolog, szobatisztaság a rendszerességen múlik. Tehát ez nagyon fontos. Ha egy kölyök kutyáról beszélünk, most 9-7-es korban hozható el a tenyésztőtől, vagy később, tehát korábban nem, akkor megint ott tartunk, hogy kontrollálni és figyelnünk kell a kiskutyát, hogy mit csinál, hogyan mozog, játszik, mikor evett, mikor ivott, mennyit ivott. Meg kell, hogy tapasztaljuk az ő, idézően mondom, időbeosztását, mert a kiskutyának van időbeosztása, tehát sokat alszik, játszik, eszik, iszik. Nagyon fontos, etetés után érdemes kivinni, vagy levinni, mert ugye megtömi a kis bendőjét, beindítja ugye a folyamatokat, akkor valószínű, hogy el fogja végezni a dolgát.
0: Ez később is megmarad így, szerintem amúgy.
1: Így van. Ébredés után szintén. Tehát ne várjunk arra, ne csalogassuk, hogy jaj, felébredtél, na gyere ide az ajtóhoz, és akkor le fogunk menni, mert hogy a kiskutya felkel és elhagyja a helyét, akkor valószínű, hogy egyből pisilni fog.
0: Rögtön, aha.
1: Így van. Tehát, hogyha látjuk, hogy a kiskutya felébredt, és tett 2 lépés, de még nem végezte el a dolgát, akkor nyugodtan lépjünk oda, vegyük fel, ölbe, vigyük le, vigyük ki, tegyük le egy olyan helyre, ahol elvégezheti a dolgát, és ha elvégezte a dolgát, akkor jöhet az óriási dicséret, ováció, hogy jaj, de ügyes, jutalomfalatot is adhatunk neki, és rögzülni fog benne, hogy a dolgát az kint végzi el. És főleg a régebbi vágású kutya tulajdonosoknál, mert régen ugye ez divat volt, hogy a kutyát az büntetni kell, hogyha elvégzi a lakásban a dolgát, vagy nem ott végzi el a dolgát, ahol mi szeretnénk. Hát igazából a büntetéssel nem megyünk semmire, csak stresszelni fog a kutyát. Nem meri elvégezni a dolgát, vagy elvégzi a dolgát, de már tudja, hogy valami következni fog, mert az ember az ideges lesz. Ugye régen javasoltak ilyet, hogy a kiskutya elvégezte a dolgát a lakásban, amit nem lett volna szabad, akkor fogjuk meg a nyakbőrénél, ráncigáljuk meg, nyomjuk bele az orrát, a kisibe kakába, stb. Tehát sajnos 30-40 éve még ezek voltak a tanácsok. Én talán egyszer csináltam meg egy ilyen ajánlás után, de egyből rájöttem, hogy ez nem vezet sehová. Tehát igazából a megoldás a rendszeresség. Ahogy beszéltük, tehát ébredés után, etetés után mindenképpen ki kell vinni, És hogyha mondjuk háromszor eszik a kiskutya, akkor a két etetés között is, hogyha van időnk, akkor érdemes kivinni. Tehát rá kell szánni az időt.
0: Igen.
1: Minél több időt szánunk rá, annál gyorsabban fogunk haladni, és akkor ugye a kérdésedre válaszolva, ha rendszeresen kivisszük a kiskutyát, és rendszeresen hozzászokik, hogy kint végzel a dolgát, és dicséretet kap érte, akkor szinte már várja, hogy figyelj, felébredtem, vegyél fel, menjünk le. Vagy ha már idősebb, és már tud közlekedni, és elvárhatjuk tőle azt egy-két hónap után, hogy akár mondjuk a második emeletről lesétál, vagy leliftezünk a nyolcadikról, és addig nem végzi el a dolgát, de ahogy kiérünk arra a területre, ahol ő elvégezheti a dolgát, akkor meg tudjuk dicsérni.
0: Igen.
1: Ugye azt szoktam mondani, ahogy nő a kiskutya, ugye egyre jobban tudja tartani a vizeletét,
0: igen,
1: ugye feszül a hólyag, de már tudja, hogy ott nem komfortos, hogy elvégezze a dolgát, ezért meg fogja várni azt az időt, hogy leérjünk, és akkor ott.
0: Igen, és onnantól már azért sokkal egyszerűbb a dolgunk, amikor ez már ugye megtörténik. Egyébként én nagyon türelmes voltam a bodzával, kutyapelenkától kezdve minden volt, napjában 60 ezerszer voltunk lent az udvaron, és mondom, ilyet csinálta, és akkor megtörtént ez az ominózus francia egybekakilás, úgyhogy ráadásul láttam, hogy mire készül, na akkor megemeltem a hangom, mert mondom, ezt nem hiszem el, tehát, hogy tényleg már lent voltunk ezerszer, és képes ezt csinálni, és azt mondtam a férjemnek, ez a kutya az életben nem lesz szobatiszta, és úgy képzeld el, hogy egy hétfőről kedre teljesen. Nem tudom, olyan volt, mintha eldöntötte volna, hogy na jó van, most már nem szivatlak benneteket tovább, tehát érdekes.
1: Vannak ilyen hirtelen fejlődések, igen.
0: Ő így döntött. Na hát legközelebb folytatjuk a szobatisztaság témakörét Maglotki Tibor trénerrel, kutya kiképzővel. Arra leszek kíváncsi, hogy vajon lehet-e szép udvarunk úgy, hogy kutyánk is van.

Július 21-e van, és ma a Dánieleket és a Daniellákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Szendi Hajni vagyok, mondom, milyen események köthetőek a mai dátumhoz. Hát az első 1456, amikor is július 21-én Hunyadi János nándorfehérvári diadalára került sor. A második Mehmed Szultán vezette török haderőt győzték le 21-én és 22-én, tehát nem rögtön így egy nap alatt zavarták le ezt az egészet. 14. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet 1773-ban. Ugye a Jézus Társasága a jezsuita rend, amely a Római Katolikus Egyház legnagyobb létszámú szerzetes rendje, és a 2010-es évek végén világszerte 112 országban mintegy 16 ezer szerzetes számlált, de amikor elindult, Kelemen pápának ez nem tetszett, és 1773-ban azt mondta, hogy na ennyi volt. Oroszországban feloszlatták a Dumát, és Pjotr Sztolopin belügyminisztert jelölték ki új miniszterelnöknek 1906-ban, és korlátozták a októberben, 1905 októberében meghirdetett szabadságjogokat. A Vörös Hadsereg támadást indított a megszálló román csapatok ellen a Csongrádi híd főnél 1919-ben, és felszabadították Szentest. A Szovjetunió annektálta Észtországot, Lettországot és Litvániát 1940-ben. Genfben aláírták az indokínai háborút lezáró fegyverszüneti egyezményt, Vietnámot két államra osztották fel 1954-ben. És végül, de nem utolsó sorban, 1969-ben a Holdon Neil Armstrong első emberként letette a lábnyomát, tehát Holdra szállt, ott volt az első ember, Neil Armstrong, bizony. Na, itt akkor az eseményekről, és akkor nézzük a híres szülötteket. Hajós Henrik úszó 1886-ban született, július 21-én. Hemingway, a Nobel-díjas amerikai író 1899-ben. Egres István rádió bemondó, a Magyar Rádió főmunkatársa, aki Kazinczy díjas előadó művész volt 1935-ben. Lukács Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, kiváló művész 1947-ben. Szegvári Katalin, magyar újságíró, szerkesztő, riporter, műsorvezető, tanár 1947-ben. Robin Williams, az Oscar-díjas amerikai színész 51-ben, ugye ő már nincs közöttünk, 2014-ben elhunyt. És Tar Béla is ezen a napon ünnepelni a születésnapját. A Kossuth-díjas magyar filmrendező 1955-ben született július 21-én.

Szendi Hajni vagyok, mondom, hogy jön-e itt fölénk hőkupola, vagy sem a következő napokban, mert hogy a meteorológusok azért csütörtökkel bezárólag már egész szépen összeszedték azt, hogy milyen is lesz nálunk az idő. Hát holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet holnap hajnalban 10 és 17 fok között alakul, a szélvédelmi illetve hidegre érzékeny helyeken 10 fok alatt alakul, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön észak-északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik majd a felhőzet, ebből elszórtan kialakulhat újra zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, több helyen erős lökések kísérik. Csütörtökön hajnalban 9-15, délután pedig 23-29 fok valószínű, de például csütörtökön Salgótarján térségében hajnalban csak 5 fok lesz, laknék most Salgótarjánban. De egyébként már a pénteket is nagyjából látjuk, sokat süt majd a hét utolsó munkanapján a nap, gomoly felhők azért lesznek, és ezekből a Dunától keletre kialakulhatnak záporok, vagy akár zivatarok is. Pénteken délután 23-28 fok lesz a maximum.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Míg tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, továbbra is várják a víradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egészen augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció a nyíregyházi hulladékudvarban. Eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. Mondta a rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: A napokban is várják a bíradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Nyírtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett bíradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a József András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi József András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. További kellemes szép kedd délelőttöt kívánok 2026. július 21-én, Dániel és Daniella napján, és Szendi Hajni vagyok. Hamarosan arról lesz szó, hogy hát lelökik a láncot mostanság majd az őzek. Eddig is nagyon sok vadgázolásos balesetről lehetett olvasni, meg hát aki éjszaka közlekedik az országban, tapasztalhatja, hogy bizony-bizony, hát vannak vadak bőven, de most azért mondtam, hogy lelökik a láncot idézőjelben az őzek, mert hogy szerelmesek lesznek, jön az őzek násza, kezdődik, pár héten keresztül a fokozott figyelem lesz az, amire szükségünk lesz az utakon. Mindjárt mondom a részleteket, de emlékezünk majd Tar Bélára is, és hát három érdekes világnap is esik a mai napra. Nem sokára ezekről is fogok szólni. Szendi Hajni vagyok.

elkezdődött az őzek, NASA szerelmesek az őzek, felpörög a szerelmi életük, és hát ilyenkor maradjunk annyiba, hogy elmegy az eszük, tehát az érzékeik tompulnak, gyakran kerülnek az utak közeledő autók felé, úgyhogy abból tulajdonképpen semmit nem is észlelnek. Július 2. felétől augusztus közepéig tart az őzek, NASA, az üzekedés, az őzek párzási időszaka. Az állatok ilyenkor sokkal aktívabbak, nappal is mozognak, és gyakran kereszteznek közutakat, ami számos közlekedési baleset forrása. Erre hívta fel most a figyelmet Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársa. Az őz a legnagyobb egyedszámú nagyvadfajunk, a becslések szerint csak nem 380 ezer példány él az országban. Emellett a legelterjedtebb is, így az ország bármely régiójában számíthatunk rá, hogy a párzás idején a suta vagy a bak kiszalad elénk az útra. Nem véletlen, hogy az évi mintegy 7500 nagyvadölötés 80%-a az őzek miatt van. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet, mint a vadgazdálkodás folytató szervezetek érdekképviselete, azt kéri az utasoktól, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessenek a következő időszakban, legyenek körültekintőek. A balesetek jelentős része ugyanis azt mondják, még úgy is megelőzhető, hogy tényleg megkergülnek ilyenkor az őzek. Ne csak a vadveszélytáblával jelzett útszakaszon vezessünk fokozott figyelemmel az üzekedés ideje alatt. A rosszul belátható útszakaszon, illetve rossz látási viszonyok mellett lassítsunk. Ha látjuk, hogy őz szalad át előttünk, mindenképpen számítsunk rá, hogy jön a másik is. Lassítsunk, dudáljunk, amennyiben elkerülhetetlen, hogy elüssük az állatot, vészfékezzünk, de ne rántsuk el a kormányt, ha átsodródunk a szembelévő sávba, vagy letérünk az útról, nagyon komoly baleset is kialakulhat. Pár héttel ezelőtt volt egy olyan baleset, hogy valaki előtt átszaladt egy vaddisznó, elrántotta a kormány, de pont egy ilyen hídon volt, és a kanál is bazuhant több méteren át, tehát még a kocsi is a feje tetejére állt, szóval nem volt kis baleset. A vadelőtés közúti balesetnek minősül egyébként, ezért ha bekövetkezik, mindenképpen ki kell hívni a rendőrt. Bármilyen további ügyintézés alapján rendőrségi jegyzőkönyv kell. Az adott területen gazdálkodó vadászatra jogosult szervezet, jellemzően a vadásztársaság érkezik ki a helyszínre, őket kell értesíteni, de erről a rendőrség gondoskodik.

Tar Bélára emlékezzünk, hiszen Tar Béla a magyar és egyetemes filmművészet egyik legnagyobb hatású rendezője. 1955. július 21-én született Pécsett, de egyébként Budapesten nőtt fel. 10 évesen már saját filmeket készített egy 8 mm-es kamerával, amelyet az édesapjától kapott ajándékba. Korai alkotásai a hétköznapi emberek életét, a társadalmi problémákat, a kiszolgáltatottságot mutatták be kendőzetlen őszintességgel. Első nagyjátékfilmje a Családi tűzfészek 1977-ben készült, és rögtön felhívta rá a szakma figyelmét. Pályafutása során fokozatosan alakította ki a rá jellemző egyedi stílusát. Filmjeit rendkívül hosszú beállítások, lassú kameramozgások, fekete-fehér képi világ és mély filozófiai mondani való jellemzi. Művei nem a hagyományos történetmesélésre épülnek, hanem arra, hogy a néző átélje az idő múlását és a szereplők lelki állapotát. Sokan emiatt a slow cinema, vagyis a lassú film egyik legfontosabb alkotójaként tartják számon, Tar Bélát. Legismertebb filmjei közé tartozik a Kárhozat, a több mint 7 órás Sátántangó, a Werkmeister harmóniák és a Torinói ló. Különösen a Sátántangó vált legendává. A 7,5 órás alkotást a világ számos filmkritikusa minden idők legjobb filmjei között említi. Filmjeiben gyakran dolgozott együtt Krasznahorkai László íróval és Ágnes Ranszki vágó rendezőtársával. 2011-ben a Torinói ló bemutatója után jelentette be, hogy nem készít több játékfilmet. Ezután elsősorban fiatal filmesek oktatásának szentelte idejét, többek között Szarajevóban alapított nemzetközi filmiskolát. Munkásságát számos rangos nemzetközi díjjal ismerték el, és a világ legnagyobb rendezői közül sokan hivatkoznak rá inspirációként. Bár filmjei nem könnyű nézni valók, különleges látásmódjuk miatt máig a filmművészet meghatározó alkotásai közé tartoznak. Tar Béla 2026. január 6-án hunyt el, 70 éves korában. Egyszer azt mondta, az élet nem történetekből áll. Az élet egyszerűen csak van.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

5 az 5 darab film debütál a hazai filmszínházakban csütörtökön, hogy melyik filmről mit kell tudni, már is mondom. Hát, jön majd az opera. Egy francia-olasz zenés filmről van szó. Euridikét a saját esküvőjén egy váratlan lövés halálosan megsebesíti. Szerelme Orpheus képtelen elfogadni a veszteséget, ezért elindul az alvilágba, hogy visszahozza őt az élők közé. Az alvilág ebben a különleges feldolgozásban a titokzatos Grand House Hotel formájában jelenik meg, ahol Orpheus különös alakokkal találkozik és saját félelmeivel, emlékeivel is szembe kell néznie. Utazását világhírű operák áriái kísérik, miközben a szerelem és a halál határait fokozatosan, hát a rendező elmossa előttünk. A film nem egy hagyományos musical, hanem egy látványos opera fantázia. A címe Opera. Érkezik a hazai mozikba a Sivatag fia. Ez egy francia családi film. A 14 éves Szán írt egy könyvet, amelyet nagyapja egyik elbeszélése ihletett, Hadara hihetetlen története. Az állítólagos Hadara nomád gyermek volt, akit a családja 2 éves korában egy sivatagi homokviharban elvesztett. Úgy hitték, hogy egy struc pár megmentette és felnevelte. Amikor Szán a könyv megjelenésének köszönhetően meghívást kap a Szaharába, kiderül számára, hogy a Hadara sztori sokkal több, mint egy egyszerű esti mese. Érkezik egy argentin vígjáték is, a Argentin történetek ez a címe, és hát már is mondom, hogy miről szól. Egy férfi egy házi buliban véletlenül balesetet okoz, és hát utána inkább úgy dönt, hogy visszatér a barátaihoz, és úgy tesz, mintha semmi sem történt volna. Egy biztonsági őr egy véletlen találkozás után néhány órára kiszabadul saját hétköznapi életéből, ami váratlan eseményeket indít el. A liftben egy milliárdost zsarolással fenyeget egy fiatal nő. Egy futball világbajnoki döntő közvetítése közben a riporter pedig érzelmi összeomlása egybeesik a történelmi győzelem pillanatával. A frissen megválasztott elnök élő televíziós beszéde abszurd fordulatot vesz. Egy pap próbálja a szegénység előnyeit hangsúlyozni a közösség előtt, miközben egyre több ellentmondásba ütközik. A filmrendező fontos filmet készít egy őslakos közösségről, miközben saját képmutatása és hatalmi pozíciója fokozatosan lelepleződik. Na hát, ilyen és ehhez hasonló történetekből épül fel a maró humorú, szatirikus vígjáték, melynek címe Argentin történetek. És végül, de nem utolsó sorban érkezik egy német családi film is, az a címe, hogy Momo, aki hát egy göndör-vörös hajú árva lánynak a neve, leleményességével, talpra esettségével könnyedén belopta magát a környékbeliek szívébe. Mindig mindenkihez van egy jó szava, önzetlenül segít másoknak a problémáik megoldásában. A városban azonban hamarosan szürkeruhás idegenek jelennek meg, akik arról győzködik az embereket, hogy időt takarítanak meg. A jóhiszemű lakók elveszítik minden örömüket és emberi kapcsolataikat, és többek között már Momóra sem marad idejük. A kislány rájön, hogy az időtakarék valójában ellopja az emberek értékes perceit. Ezért Horamester, az idő őrzője, egy különleges teknős, Cassiopeia segítségével szembeszáll a tolvajokkal. Erről szól a Momó. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

tartalmas szórakozást kívánok, Szendi Hajni vagyok. Július 21-e van, és több nemzetközi világnap és emléknap is esik a mai napra, bár ezek közül egyik sem tartozik a legismertebb ENSZ világnapok közé, de azért érdekesek. Ma van a nemzetközi mackónadrágnap, bizony egyes országokban plüssmackókat és gyermekkor kedvenc játékait ünneplik, bár nem hivatalos a világnap, de sok helyen szerveznek ehhez kapcsolódó programot, szóval ma van a nemzetközi macinap, vagy egyesek szerint mackónadrágnap. Hát én melegbe mackónadrágot nem vennék fel, de a plüssmacikat azért lehet ilyenkor egy kicsit kirakatba helyezni. Ma van az öngondoskodás világnapja, sok országban ilyenkor figyelemfelhívó kampányokat tartanak, szerveznek. A cél az egészséges életmód, a testi-lelki egyensúly, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. És július 21-én tartják a Légy valakinek a támasza kezdeményezést is, amely mindenkit arra ösztönöz, hogy segítsen legalább egy embernek a mai napon, különösen gyereknek vagy fiatalnak, és pozitív hatást gyakoroljon az életére. Tegyük ezt meg ma!

0: pass.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Lauszi delegációját Nyíregyházán. Sikeresen elindultak a Natura 2000 képzések. Változik a buszok menetrendje. Kis Dániel vagyok. Lauszi delegációját nemrég Nyíregyházán. Paksi és a Szabolcsi város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. A lauszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Országszerte megkezdődtek a Natura 2000 képzések. Az esemény célja, hogy naprakész ismereteket nyújtsanak a természetvédelmi oltalom alatt álló területek fenntartható kezeléséről, valamint a gazdálkodók és a szakemberek kötelezettségeiről és lehetőségeiről. Az Északi Agrárszak Képzési Centrum arról tájékoztatott, az elmúlt időszakban számos helyszínen, köztük Nyíregyházán, Baktaruránházán vagy Tarpán is tartottak képzéseket. Ezek a jövőben is folytatódnak. A részletek elérhetők a centrum közösségi oldalán. Kismértékben változik a menetrend a 90 és 94 L vonalon, augusztus 1-től Nyíregyházán. Az autóbuszállomásról munkanapokon 5 óra 5 perckor közlekedő 90-es járat 10 perccel korábban 4 óra 55 perckor indul. Az ipari parkból viszont a munkanapokon 22 óra 30-kor közlekedő járat 10 perccel később 22 óra 40-kor indul. A 94 eljelzésű hétvégén közlekedő járatok a továbbiakban ünnepnapokon is indulnak. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva. Újra kellemes szép napot kívánok, és jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Hát nagyon nagy tétekbe mernék fogadni, hogy a hallgatóink többsége nem párányt fog ebédelni, de talán a hétvégén akár beiktatható egy ilyen is, ciprusi módra, mert hogy Friedrich Antal séffel ciprust keressük fel hamarosan, és hát Anti egy ilyen bárányos receptet hoz majd, de hát ideje, hogy a kaját le is mozogjuk, és a fesztiválokon van erre lehetőségünk, nem csak azért, mert mondjuk táncolunk és bulizunk, hanem mert míg eljutunk A pontból B-be, addig is egy pár száz lépést, vagy pár ezer lépést meg fogunk tenni. Jönnek továbbra is a fesztiválok, legközelebb pár napon belül Debrecenben indul el a kampusz, de egészen nyár végéig bulizhatunk. Nem sokára ezekből is hozok egy csokorra valót. Jó szórakozást!

További kellemes szép napot, Szendi Hajni vagyok. Itt a nyár pedig természetesen a fesztiválokról is szól. Ugye nagyon sok hírünk, információnk van a fesztiválokról az elmúlt időszakban, hiszen ugye ahogy véget ért az iskola, elindult ugye az a fesztivál, ami inkább az alternatív zenei életet szokta azért prezentálni, a Fishing on Orfű, de aztán nem is olyan régen lezajlott ugye az EFOT, ami utoljára volt ugye a Velencei tótól nem messze, jövőre mert egy új helyszínen lesz, de hát kérem szépen, azért tudunk szépen sorban haladni, hiszen a Campus Fesztivál Debrecenben már nagyon régi időre tekint vissza, hosszú a múltja. Régen én még voltam kint, amikor tényleg a Vekeri tónál volt, ugye Debrecen mellett a fesztivál, külön buszokkal, autókkal lehetett oda érkezni, aztán pár évvel ezelőtt bevitték ezt Debrecennek a nagyerdei részére, ahol a nagyerdei stadion is van, és hát most az a helyzet állt elő, hogy ráadásul csütörtökön egy meccs is lesz a stadionban, miközben körülötte ott vannak a színpadok és maga a fesztivál. Amikor kérdésként én ugye szervezőknek annó feltettem ezt, hogy miért nincs a fesztivál helyszínek közé bevonva maga a stadion, hiszen hát annyira adná magát, hogy abba a hatalmas létesítménybe bepakolnak egy vagy két színpadot, meg mörcsöt, meg nem tudom mi, akkor ugye az volt a válasz, hogy mert előfordulhat, ugye, hogy a sorsolások meg a meccsek úgy hozzák, hogy helyszín lesz a valamelyik futballmérkőzésnek a stadion, és hát úgy néz ki, hogy 2026-ban ez meg fog történni. Egyébként Debrecenben a Campus Fesztivál 22-től 26-áig tart, aztán mindeközben elkezdődik egy egészen más stílusú fesztivál. Is. Ez egy összművészeti fesztivál, a Művészetek Völgye. Július 24-től augusztus 2-áig tart, a helyszín pedig újra Kapolcs, Tálián, Ördög, illetve Vigán Petert. A Sziget Fesztivál volt Magyarország mindig is a leges-leges legnagyobb fesztiválját, ez is az utóbbi időben hihetetlen mennyiségű változáson ment keresztül, de ismét jön az Óbudai Szigeten augusztus 5-től. Aki a jazz szereti, annak kötelező a Paloznaki Jazz Picnic, ami azért egy rövidebb fesztivál, hiszen csak 3 napos, augusztus 6-7-8, és hát ugye a helyszín neve a rendezvény nevében is benne van. Zamárdiban pedig strandfesztivált szoktak rendezni, elbúcsúztatva az évet, ezt idén is, mármint a nyarat, ezt idén is augusztus 20-ától teszik meg, és hát ugye minden évnek megvan a fesztivál szezonban ugye a megszokott ritmusa, hogy melyik a legelső, ugye a Fishing on Orfű, és melyik a legutolsó, hát kérem szépen, az pedig a Szegedi Szín, azaz a Szegedi Ifjúsági Napok, amelyek augusztus 26-ától 29-ig tartanak, de hát minden mellett Veszprém Fest, Bánkító Fesztivál, Ördögkatlan Fesztivál, aztán Szegedi Bor Fesztivál is van, illetve Nyíregyházán a Vidor Fesztivál, tehát nagyon-nagyon sok fesztivál van, és szerintem mindegyik eseménynek az lenne a lényege, hogy valahogyan tehát, hogy ne ugyanazokkal a fellépőkkel találkozzunk minden egyes fesztiválon. Hát van azért mire nézni, van miből választani. Most a legközelebbi tehát a debreceni lesz. Indul hamarosan a Campus. Terveim szerint én is kilátogatok majd, és hozok egy kis élménybeszámolót.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza

0: háborús övezeteket keressünk fel a nagyvilágban, és megnézzük ott, hogy alakult az elmúlt években, évezredekben akár a gasztronómia, és hát ugye ma azt a helyet fogjuk meglátogatni így az étteren át, ahol nagyon-nagyon sok magyar turista is érkezik, ez Ciprus, ahol 1974-ben egy görög barát puccs történt, ennek célja az volt, hogy a szigetet a Görögországhoz akarták csatolni, de Törökország azt mondta, hogy no, így katonai inváziót indított, és elfoglalta a sziget északi részét, és hát azóta Ciprus tulajdonképpen egy ketté osztott ország, olyan, mint régen volt, nem tudom, Németország. Minden esetre van ciprusi köztársaság, meg török északi ciprusi köztársaság, és hát rögtön kíváncsi is vagyok arra, hogy csak névben van görög és török hatás, vagy akár a gasztronómiában is, vagy ebből csináltak valamit Cipruson, ami csak az övéké. Hát erre a válasz szerintem Friedrich Antal séf fogja megadni, aki biztos vagyok benne, hogy járt már Cipruson. Szia, Anti!
1: Szia, igen.
0: Na.
1: Abszolút mértékben, tehát aki nem volt még Cipruson és van lehetősége, el kell menni. Én azt mondom, hogy maga a görög puccs az érdekes és hülyeség volt, a törököknek a lépése jogos és hülyeség volt, és amit végrehajtottak, hogy a kettő van egy delimitarizált övezet, azt például 24 órán belül kellett elhagyni az ottani lakosoknak, ebben városok voltak benne, tengerpartok vannak benne, és úgy, hogy ott van kint a mai napig a napernyő, a napágy, az autószalomban az autó, amit ott árusítottak, azonnal el kellett.
0: Tehát 24 órát éve ott van ez így.
1: És ott rohad 50 éve, és nézheted messziről távcsővel. Közben van egy, nem tudom mi a főváros hirtelen, de a főváros az ketté van osztva, a fele török, fele.
0: Köszönöm, igen, mint Berlin.
1: És hogyha nem figyelsz sétálás közben, simán átsétálsz Törökországba. Tehát semmi nem választott el, és közben van a demilitarizált övezet. Tehát nem, épesztő ember nem érti ezeket a dolgokat, csináltak népszavazást is, hogy jó, akkor dönts el a nép, hogy most melyik országhoz akar tartozni, görögköz vagy törökköz, csináltak népszavazást, és mindenki kicsit a görögöknek szurkoltak.
0: Igen.
1: És a török, mindenki a görögöknek szurkolt, hogy akkor jaj, de jó, akkor egy Görögország része lesz török, a Ciprus. A népszavazás eredménye, az összes török azt mondta, őket nem zavarja, hogy a Görögországhoz csatoljuk, csak ők a török vallásukat hagyják meg, de lehetünk Görögország. A görögök úgy döntöttek, ők nem hajlandók együtt lakni a törökökkel. Komplett hülyék. Teljesen idióták. Tehát egyesíteni lehetett volna ezt a szigetet, de nem. Tehát akik elkezdték az egyesítést, a görögök, azok szabotálták a saját indítványukat. Érthetetlen. Ettől függetlenül nagyon szép ez a sziget, nagyon érdekes. Rengeteg menekült van, tehát effektív ott az egy ilyen menekült tábor befogadó. Én amikor ott voltam, az egyik szállodában, ahol laktam nagyon jó, szembe volt egy másik szálloda, az tele volt menekültekkel különböző. Tehát ott tényleg ez az a sziget, ahova különböző kis csónakokon, ladikokon ott érnek partot, és akkor berakják őket ilyen különböző karantén, tábor, egyebek, de van, akit elszállásolnak, és egy olyan szállodában raktak el, amit amúgy a Bookingon lehetett volna bérelni, aztán utána kiderült, hogy igen, bérelhettem volna, hogyha 5 évvel ezelőtt akarok oda menni, most már nem, de ez érdekes volt. Maga az ételek, maga a gasztronómia, a görög, a török és az arab gasztronómiát keveri, és nagyon jó.
0: Gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz, egy kis fúziós
1: úgyhogy úgyhogy ez a fúzió, ez tökéletes. Tehát ott is voltak a főniciaiak, akik nem csak kereskedtek, azért itt azért voltak egy kicsit, a Libanon azért betette a lábát pár ezer évvel ezelőtt, aztán jöttek a görögök, a rómaiak, a bizánciak, aztán az oszmán birodalom, tehát mindenki megfordult itt is. Van, aki mecsetet épített, van, aki várat épített, de mindenki hozta a konyháját. Úgyhogy ez a rövid verzió, és ez a mindenki hozta a konyhát, az azt jelentette, hogy nagyon-nagyon jó konyhát hoztak össze. Amikor azt mondom, hogy halumi sajt, akkor volt ez valami görög sajt, nem, a halumi az Cipruson találták fel, ciprusi sajt, és onnan terjedt el a világon a halumi sajt, és ez az a sajt, ami grillezhetsz, ehetsz nyersen, ehetsz így, ehetsz úgy, de a grillezéshez például tökéletes, mert nem olvad szét, nagyon szépen lehet grillezni, és egyben marad, és mégis egy nagyon finom íze van. Az eredeti az kecske sajt, jussajt, és kecsketej, jutej, és tehéntej keverékéből van, de hát azóta ezerféle az efféle dolgot készítenek belőle. Az biztos, hogy én az ottanit is megkóstoltam, meg az itt Magyarországot, és az ottaninek markánsabb íze van. Uh-huh. De amikor bementünk ilyen boltba, akkor lehetett választani a halloumit 1-től 30 félét, vagy még többet, tehát rengeteg féle van. Különböző éttermekbe bementem, én is természetesen, és volt például egy olyan gyors étterem lánc, ami ilyen tengeri herkentjüket kínál. Hát ez az a gyors éttermi lánc, aminek el kéne terjedni a világba. A gyors éttermi láncban rendes felszolgáló volt, rendes étlap volt, rendes ez volt, rendes az volt, tengeri herkentjű így, és azért volt gyors étterem lánc, mert igazából gyorsan megoldottak mindent abszolút mértékben, de maga a láncolat mindenhol ugyanaz a felszolgált, étlapos, különleges, tengeri herkentjükkel, helyi dolgokkal fűszerezett. Én most nem tudom hirtelen megmondani a nevét, de pedig tudtam, de nagyon jó kis étterem volt többek között ez. De volt, amikor bejutottunk egy olyan étterembe, ahol a családi üzemeltetésű kis étterem, és azt hittem, hogy szőlőlugasba ülök le, de nem szőlőlugas volt, hanem gyorsan akartam mondani, pedig az is egy szőlőféle.
0: Hát nem olivabogyó, az biztos.
1: Nem, mindig ilyenkor, amikor improvizálom a szöveget, akkor elfelejtek dolgokat. Na. De eszembe fog jutni, egy különleges gyümölcs volt, a lugas, óriási, és az a végén még meg is kínáltak előle. Ahogy eszembe jut a gyümölcs, neve bizisten
0: szóra. Rögtön behajtod, jó?
1: Teljes mértékig. De viszont van egy ilyen autentikus ciprusi kleftikó, lassan sült bárányhús receptem. Ha valaki nem szereti a bárányt, akkor a sertéssel vagy csirkével is meg lehet oldani, de igazából ez egy bárányra van kiélezve, de az ottani bárány meg a magyar bárány között, ezt már annól említettem, az a különbség, hogy az ottani báránynak nincs fagyú íze. A magyar báránynak meg sajnos sokkal fagyúsabb a íze, úgyhogy ott nincs egyszerűen fagyú íze. Tökéletesen megoldották. Ez egy kicsit egy tál ételnek, meg krumpli, paprika, fokhagyma, különböző fűszerek vannak benne. Úgyhogy ha valaki a ciprusi ízeket szereti, és ott meg tudja kóstolni, hajrá, de aki viszont nem, az nyugodtan el tudja itthon is készíteni, akár még egy ilyen bográcsos verzióban is megoldható, mert hát miért is ne.
0: Anti, köszönöm szépen, innen folytatjuk legközelebb.
1: Nagyon szívesen.

0: Nagyon jó a beszélgetésem, készülök ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

Milyen sokszor előfordul az, hogyha kijön egy mozifilm, akkor, vagy már hallunk arról, hogy na majd ez érkezik, akkor vagy a történet, vagy a szereplők, vagy a rendező miatt úgy felírjuk magunknak, meg úgy megjegyezzük, hogy na ez biztosan meg akarjuk majd nézni. De ez a dolog fordítva is működik, hiszen vannak olyan filmek, amelyeket már azelőtt leírtak, hogy megnézték volna őket, pedig hát ezért különösen izgalmasra és okosra sikerültek. Hát most ilyeneket szedett össze a port.hu, és azért ez tényleg nagyon érdekes. Nem is gondolnánk, hogy például a bemutató előtt a Sötét Lovagot is már kritizálták. Ugye nem az Odüsszeia volt az első alkalom, hogy Christopher Nolan még filmje premierje előtt felbosszantotta volna a rajongó tábora egy nagyon hangos és nagyon toxikus részét. A képregények rajongóit elsősorban az dühítette fel, amikor elterjedt a hír, hogy a rendező visszautasította Jack Nicholson ajánlkozását, hogy ismét eljátszhassa Jokert. A szerepet pedig az akkor még sokak által nem túlságosan kedvelt Heath Ledger kapta, akit rengetegen már előre túl gyengének tartottak ahhoz, hogy eljátssza Christian Bale ellenében az ikonikus gonosztevőt. De Christopher Nolan bebizonyította, tudta, mit csinált, amikor Heath Ledgernek ajánlotta a szerepet. A színész pedig azt mutatta be, hogy a generációjának egyik legjobb színészévé válhatott volna, ha nem veszítjük el őt annyira korán. Teljesen megérdemelten jött a posztumusz Oscar, és teljesen megérdemelt lett a meghatározó film a Sötét Lovakból. Hát itt a Mad Max a haragútja is, mégis hogy képzeli George Miller, teszi fel a port.hu a kérdést, hogy nem a 60 felé közeledő Mel Gibson tette meg kőkemény akciófilmje főszereplőjének negyedik részében. Mégis hogy volt mersze ahhoz, hogy berakott mellé egyenragú főszereplőnek egy nőt? Hát efféle roppant értelmes kérdések pörögtek a Mad Max rajongó táborának oldalain. A végeredmény láttán azonban már senki sem panaszkodott, mert hogy hihetetlenül tetszett a rajongóknak a film. A harag útjából viszont tagságokkal teli forgatás ellenére az évszázad egyik legjobb akciófilmje lett. Na itt a fekete párduc is. Nem sikerült a Marvel univerzumának első fekete főszereplővel készült szuperhős filmjét sem úgy bemutatni, hogy sokan ne kritizálják. A Marvel azonban bölcsen hagyta, hogy Ryan Coogler és Ryan Coogler filmet csináljon a rábízott termékből. Az eredmény pedig a stúdió legeredetibb dobbantása lett a Vasember óta. A fekete párduc sem teljesen mentes a stúdióra jellemző parasztvakításoktól, sallangoktól, mondták a kritikusok, de az óvatoskodva kimérricskélt stúdiófilm alatt azért egy okos és gondolkodásra serkentő alkotás rejtőzik, sokan támadták, aztán pedig szerették. A legbolondabb Star Wars rajongók is képesek visszafogni magukat egy fél pillanatra, amikor bejelentették a folytatás trilógia érkezését. Hamarosan aztán felcsaptak az indulatok. Az ébredő erő után bőven volt már összeveszni bárkivel a Star Wars filmek kapcsán. A folytatást Rian Johnson hozta el, és hát az utolsó Jedikről sokan már a premier előtt eldöntötték, hogy na ez a film borzalmas lesz, és eléggé beleélték magukat az előítéletekbe ahhoz, hogy ne vegyék észre. A Breaking Bad legjobb epizódjait rendező filmes egy okos és szubverzív folytatást tett le az asztalra, ami a körülötte tomboló gyűlöletcunami nélkül talán új, izgalmas és eredeti irányokba is el tudta volna vinni a Star Wars szagát. Azonban a Disney beijedt egyébként a nagyon hangos rajongóktól, és a trilógia harmadik részében már biztonsági játékot választottak, és visszavonták az utolsó Jedik minden reménnyel teli ígéretét, tehát itt azért a rajongók ebbe a dologba beleszóltak. Szóval vannak olyan filmek, amelyeket már azelőtt nem szerettek a nézők, mielőtt bemutatták, és hát ide kapcsolódik ugye az Odüsszeia is. 2026, Christopher Nolan. Az Odüsszeia premieréhez felvezető időszakban nagyon megerősödtek a nagyon negatív kritikánk, és hát ezek elsősorban a történelmi hűség hiányát kérték számon a rendezőn, no meg azt, hogy hogyan merészel mindenféle színes bőrűeket és transzneműeket szerepeltetni a küklopszos fantasyjében. Azonban a rendező elég erőteljes filmet rakott össze, nem hogy gyengítenék, de erősítik is egyébként egymást a karakterek. A rendező jó szokása szerint az effektek, az akciójelenetek is teljes mértékben kifogástalanok, és hát parád és a szereposztás is. És azt gondolom, ez az a történet, ami már tényleg mozifilmért kiáltott.

0: Best FM.
1: A Best FM
0: lendületbe hoz.
2: Változatos zenék, és tényleg a kedvencek. Szó szerint Best FM.
3: Én imádom a Best FM-et, mert mindig libabőrös leszek ezektől a zenéktől.
0: Best FM. A legjobb zenék.

Eljött az ideje, hogy utazzunk egy kicsit, hiszen jön a kilométerkő, amelyben az úti célunk Marseille lesz, egy igazán különleges helyszínre utazunk tehát, amely a földközi tenger partján fekszik, és Franciaország egyik legjelentősebb kikötővárosa. Ez Marseille. Ez a város nem csak történelmi, hanem kulturális és gazdasági szempontból is kiemelkedő jelentőségű. Marseille több mint 2600 éves múltra tekint vissza, így Franciaország legrégebbi városa. Az ókori görögök alapították Massalia néven, amely hamar fontos kereskedelmi központtá vált. A földközi tenger térségének meghatározó elemévé. A város hosszú-hosszú története során számos nép és kultúra hatása éreztette magát, így ma is egy kozmopolita, sokszínű metropolisz, ahol az európai és a mediterrán éles stílus nagyon jól megfér egymással és találkozik. Kiemelkedő látnivalói közé tartozik az óvárosi kikötő, ahol hajók százain ingatóznak, és amely körül pezsgő élet zajlik. Innen indulnak a kirándulások a közeli szigetekre, illetve innen élvezhetjük a tengerparti sétákat és a friss tengeri levegőt. De ne hagyjuk ki a Notre-Dame de la Garde bazilikát sem, amely a város fölé magasodva páratlan panorámát kínál. Ez a lenyűgöző, neoromán stílusú templom Marseille szimbóluma, ahol minden évben százezrek jelennek meg, hogy imádkozzanak, vagy csak a csodás kilátásban gyönyörködjenek. Marseille kulináris kínálata is nagyon-nagyon gazdag. A város híres a friss tengeri ételekről, különösen a halászléje híres, ami egy igazi helyi specialitás. A város éttermei és piacai kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy megkóstoljuk a provanci konyha ízeit. Gazdaságilag Marseille a földközi tenger egyik legnagyobb kikötője, amely fontos kapu Európa és a világ többi része között. A város kikötője évszázadokon át kereskedelmi és katonai jelentőségű volt, és ma is kiemelkedő szerepet tölt be a szállítmányozásban és az iparban. Marseille különleges hangulatát a kulturális sokszínűség is alakítja. Itt élnek franciák mellett bevándorlók az egész földközi tengerről, akik hozzájárultak a város egyedi atmoszférájához, művészetéhez és zenei életéhez. Ha egyszer ellátogatunk Marseille-be, garantáltan magával fog minket ragadni a város vibráló energiája, történelmi emlékei és a tenger közelsége. Ez egy olyan hely, ahol a múlt és a jelen harmonikusan találkozik, és amely sokféle élményt kínál minden látogatónak.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több milliós kárt okozott vádat emeltek ellene, autóbuszos gyorshajtást füleltek le, marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
3: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járművből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és 3 vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül 2 a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
2: Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Máté Szalkán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km/h helyett 80 km/h sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 000 forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Legközelebb 2 órakor jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Hát szoktam mondani, hogy az ember, ahogy korosodik, keni meg, issza is a kollagént, hát ha javul a helyzet, mostansága net tele van azzal, hogy igyunk minden reggel kollagént, hogy ezzel mi is a teendő, vagy hogy tényleg mikor kezdesz el ez a dolog hatni, erről is fogok beszélni. Aztán Dobák Zita dietetikussal egy kis mediterrán kaját csapunk össze, és ha nyár, akkor szabadtéri főzés, milyen a jó grill, miért vegyünk, nem sokára ebben is megpróbálok adni egy kis segítséget a Best FM Nyíregyháza hallgatóinak.

Ahogy öregszik, az ember egyre inkább érzi azt, hogy kell egy kis kollagén a szervezetébe, aztán meg már azt érzi, hogy egyre több kollagén kell a szervezetébe, meg inná, meg kenné, meg mindent csinálna, mert valami vagy lóg, vagy pedig nyekereg. Most az interneten azt szokták sok helyen reklámozni, hogy igyunk kollagénes vizet. Nos, most az egészség kalauz utána járt annak, hogyha egy pohár vízbe beleteszünk egy teáskanál kollagént, akkor az tényleg jó-e? Nos, azt írják, hogy a kollagénes víz fogyasztása hasznos lehet a bőr hidratáltságában, rugalmasságában, az ízületek támogatásában, de hangsúlyozzák, nem csodaszerről van szó, és nem is várható rögtön azonnali eredmény, tehát ehhez bizony-bizony idő kell. A szervezet természetes kollagén termelése, és akkor itt jön most a döbbenet, hogy nem ilyen 50 pluszosan kezd el már ott az embernél leállogatni, hanem sokkal-sokkal hamarabb. Már a 20-as évek közepénél úgy dönt a szervezetünk, hogy ő bizony visszafogja a kollagén termelését, és hát ilyenkor már életmódbeli tényezők ezt a dolgot tovább gyorsíthatják. Tehát alapból a szervezetek kollagént elkezdi így csökkenteni a szervezetben a termelést, és akkor ehhez még hozzájön, hogyha valaki nem figyel oda magára, akkor ezt a folyamatot még fel is gyorsítja. A hidrolizált kollagén por könnyen emészthető, beilleszthető a napi rutinba. A rendszeres fogyasztása 6-12 hét után hozhat kézzel fogható eredményeket állítólag. Hát én egy evőkanálnyi kollagént ilyen keverek bele egy ilyen zöld színű vitamin trutyiba minden reggel. Azt az egy, nem mondom ki a márkát, de egyfélét tudok kollagénból meginni, aminek úgy érzem, hogy nincs dögszaga. Tehát, hogy tényleg, hanem ilyen teljesen semleges. És már nem 6 és 12 hete, hanem jóval régebb óta iszogatom ezt. Tehát azon kezdtem meg gondolkodni, hogy mi van, hogyha nem iszom. De tényleg, mert hogy így se vagyok elégedett. Na mindegy. Egyébként azt írják a szakemberek, hogy a kollagén többféle típusú is lehet. A választás attól függ, hogy a bőr, a haj, a köröm vagy az ízületek egészségét szeretnénk-e támogatni. A kollagén hatását C-vitaminnal, fehérjebevitellel, kiegyensúlyozott tápanyaggal, gazdag étrenddel lehet még felerősíteni. A simább bőr, az erősebb haj, a rugalmasabb ízületek ígérete miatt egyébként egyre többen nyúlnak ma már a kollagén tartalmazó étrend kiegészítőkhöz. Az interneten, közösségi médiában rengeteg olyan tanáccsal találkozunk, hogy minden reggel egy teáskanál kollagénport keverjünk el egy pohár vízben, és néhány hét múlva már látványos lesz a változás. A kutatások alapján a kollagénnek valóban lehetnek egyébként kedvező hatásai, de fontos tudni, hogy ez bizony nem csodaszer. Tehát megfelelő étrend, életmód, türelem, ez kell a kollagén fogyasztás mellé, hogy az ember az egészségét megőrizze.

0: Vannak sláger diéták, és hát azt gondolom, hogy talán ezek többsége jön és megy. Legtöbb esetben ilyen jó-jó effektust okoznak, szépen lefogyunk, majd kétszer annyit visszahízunk, és hát vannak olyan diéták vagy étrendek, amelyek pedig már hosszú évek óta tartják magukat, hát ilyen szerintem a mediterrán étrend is, és a napokban jöttem, mentem az interneten, és azt láttam, hogy ez egyik magyarországi magánklinikának a dietetikusa nem más, mint Dobák Zita, aki itt van velünk a vonatú végén, és Gianni-val mediterrán diétának megfelelő ételeket főztek. Na, szia Zita!
1: Igen, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, nagyon-nagyon szívügyem a mediterrán konyha, nem csak azért, mert imádom, hanem azért is, mert ahogy te mondtad, az egyik legtöbbet ajánló diét, az orvosok által is elismert szívérendszeri betegségekben egy nagyon-nagyon jó diéta forma. Mi csak azért nehezen tudjuk elfogadni, mert nem vagyunk egy halevő ország, és most ennek kapcsán kezdtünk, vagy jöttünk össze Gianni-val, és igyekszünk olyan recepteket adni a laikusoknak, akik minél egyszerűbben, de jó halételt tudnak otthon is elkészíteni. Tehát az a cél, hogy megszeressük, meg tudjuk mi is jól csinálni azt a halat, és akkor talán egy kicsit mi is több halat fogunk az év folyamán enni.
0: Én mindig karácsony előtt, amikor mondom a híreket, jönnek ezek az összesítések, és döbbenek meg, hogy a magyarok legnagyobb része csak karácsonykor eszik halat, akkor ugye halászlé, meg rántott hal, ez a kettő kerül az asztalra.
1: Ez így van, ez teljesen jól látod, és tényleg így van, és akkor meg szeretik, szóval
0: akkor ez az. Hát akkor megeszik.
1: Igen, tehát igazából csak a beszerzést kell jól megtalálni, hogy hol szerezzük be azt a halat, amit szeretünk, és hogyha már van egy jó hal forrásunk, ahol a halat beszerezzük, akkor már egy jó recept kell, és ezt próbálunk segíteni. Egyébként a tonhalat kedvelik a leginkább az átlagos emberek, mert ez könnyen elérhető. Hát igen, mert
0: ugye konzervben,
1: és ugye abból mindenfélét tudsz csinálni, és ez mondjuk az egyik legnépszerűbb talán itt a harcsán, meg a pisztrángon, pontjon kívül itt Magyarországon, meg hát ugye nyáron a hek, tehát azt ne felejtsük el, hogy a másik nagy halfogyasztásunk még, esetleg a nyári időszakban a rántott hekek a Balatonon, úgyhogy ezek azok, amikkel mellett szeretnénk felsorakoztatni olyan recepteket, amivel ezt a mediterrán étrendet promotáljuk. Egyébként maga a mediterrán diéta azért is nagyon népszerű, és került egyébként 2010 óta az UNESCO örökség része, kulturális örökség része, mert hogy ez az a diéta, amit így egy kicsit így is mondanak, hogy keresték ugye a kutatók a örök élet titkát, miért van az, hogy Olaszország régiójában a görög Kréta szigetén olyan sokáig élnek az emberek,
0: igen.
1: És ezt leginkább a telítetlen zsírsavaknak, az olívaolaj, olívabogyó fogyasztásának, a magas halfogyasztásnak, a zöldséggyümölcs fogyasztásnak, rostok fogyasztásának tulajdonították.
0: Szerintem beszéljünk majd még következő adásokban valamikor a mediterrán diétáról, úgy elemeire szedném, mert ugye ott a bornak is, az olívabogyónak, az olívaolajnak is fontos szerepe van, a zöldségeknek, gyümölcsöknek, tehát azért ezzel kapcsolatban szerintem lesz még bőven kérdésem. Szóval majd folytatjuk innen. Köszönöm szépen.
1: Jó, én is köszönöm. Sziasztok!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

én Szendi Hajni vagyok, a nyár, és szerintem a tavasz és az ősz is, sőt, hát akár a tél is lehet, tehát az egész év, a grillezés időszaka, tehát elsősorban a kerti partiknál szokott előkerülni a grill sütő, mert hogy ez a főszereplő, feldobja a hangulatot, a sütő pedig akár a kertünk vagy a teraszunk dekorációja is lehet, de alig ha tudja bárki is elképzelni a nyarat szabadtéri főzés nélkül, és a grillezés sokaknak a kedvence. Ha ezt szeretnénk csinálni, akkor nyilvánvalóan először vennünk kell egy grillsütőt, ugye? De nem mindegy, hogy melyiket. A grillsütő kiválasztásakor döntő szerepet játszik a hely mérete és a lokációja, ahol használni fogjuk. Míg a kerti grillezéshez bármilyen grillsütőt használhatunk, az erkélyen való grillezéshez egy füstmentes grill az alkalmas. Ezt a tulajdonságát nem csak mi, hanem a szomszédunk is nyilván értékelni fogja. Át kell gondolni, hogy milyen gyakran sütögetünk majd, mekkora helyen rendelkezésünkre, hogyan tároljuk és szállítjuk a sütőt, illetve gázzal, árammal vagy faszénnel szeretnénk-e használni. Hát a szomszédomban egyébként ilyen faszénes grillsütő van, és rendesen úgy néz ki mindig az a főzés nála, mint egy ilyen omega koncert. Tehát én nem is tudom, tehát az egész utcában áll a füst, ez az egyik, ami erről eszembe jutott. Nem tudom, hogy milyen íze lehet annak a húsnak, amit így süt meg, szerintem nem túl jó. A másik pedig, amikor nyaraltunk, és volt grillsütő, akkor szépen bepácoltuk a húst, ahogy kell, minden tele van a kezem, egy tálcával, rajta a hús, megyek ki, és ott állok és forgolódok, mert hogy nem volt meg a grillsütő. Tehát ami még ott volt előző nap, az másnapra nem volt ott. Először kérdeztem a családtól, hogy kipakolt el, közölték, hogy nem is látták, aztán kiderült, hogy ezt jól ellopták, mert a kerítés mellett megtaláltuk egyébként ezeket a lávaköveket, amik benne voltak, tehát valószínűleg azt túl nehéznek találták, tehát pont a lényegét sikerült kiborítaniuk. Na mindegy, tehát erről ez jut eszembe, hogy azóta sincsen grillsütőnk, de egyébként nagyon jó lenne, mert én szeretem a grillezett kajákat, de inkább ma már tárcsát szoktunk használni. Na, tehát át kell gondolni, hogy milyen grillsütőt veszünk, hát olyat mondjuk, ami nem tetszik a tolvajoknak, meg nem tudják jól kiemelni a kerítésen. Ja, egyébként a talicskát is ellopták, mert azzal vitték, csak szólok. Na, hogyha valaki faszenes grillsütőt akar venni, akkor fontos, hogy ugye az égő parázs, a ropogás egy nagyon különleges élményt nyújt, meg a hang és a látvány is nagyon szuper, és mindenféleképpen, hogyha valaki ezt szeretné, akkor faszenes grillt kell vásárolni. Kiválasztáskor arra kell összpontosítani, hogy ez erős legyen és nagyon stabil. Ha szeretnénk, hogy a grillt tudjuk mozgatni, akkor válasszunk olyat, amin ilyen kis kerekek vannak. A grillácsnak felületkezeltnek kell lennie, lehetőleg rozsdamentes acélból. Győződjünk meg arról, hogy a grillsütő rendelkezik állítható szellőzéssel is. A faszenes grillnek több előnye van. A húsok összetéveszthetetlenül füstös ízt kapnak, a fedeles grillek füstölésre is használhatóak, magas hőmérséklet érhető el, a húsok tehát rövidebb idő alatt elkészíthetőek, lehet grillezni tulajdonképpen bármilyen időjárás esetén egy ilyenben, és lényegesen kevesebbe kerülnek, mint mondjuk az elektromosak. A faszenes grillnek azonban vannak hátránya is, hogy körülbelül 30 percet igényel a felmelegedés. Nekem a tesóm bicikli pumpával fújtatta egyébként, hogy meglegyen a parázs, nehezebben szabályozható a hőmérséklet, mint mondjuk egy elektromosnak. A karbantartás, tisztítás nagyobb kihívást jelent a tűzbe csöpögő zsír miatt, és kizárólag kültéri használatra alkalmas ez. Aztán, ha valaki nem ezt a fajtát akarja választani, hanem a gázgrillt, az is egy teljesen jó döntés, hogyha nem szeretnénk parazsat szedni, tüzet rakni, akkor itt a gázgrill. Olyat kell választani, ami legalább két égővel rendelkezik, és jó minőségű anyagból, rozsdamentes acélból vagy öntött vasból készül. A piezógyújtó praktikus, mivel magától meggyújtja a szikrát. A gázgrill előnyei, hogy gyorsan felmelegszik, egyenletes hőmérséklete van, kevesebb a füst és alacsony a karbantartási igény, a hátrányai, hogy magasabb ára van, a gáz kezelése azért odafigyelést igényel, és nincs füstös íze a húsnak, egészségére, aki tőlünk ellopta, mert nekünk is ilyen gázos volt. De akár most már elektromos grillsütőt is vehetünk, az elektromos füstmentes grillsütő ideális, hogyha valaki az erkélyen szeretne grillezni. A kiválasztáskor arra kell pontosítani, hogy mekkora az elektromos grillsütő teljesítménye. Gyakran, nagy társasággal grillezve, keressünk legalább 10 kW teljesítményű grillt, a kontakt grillel való grillezéshez 2 kW elegendő lesz. A tapadásmentes grillemezek biztosítják, hogy könnyen karban tarthassuk az eszközt. Az elektromos grill előnyei, hogy füstmentesen tudunk főzni, könnyen kezelhető, beltéri használatra is alkalmas, többféle ételkészítési lehetőséget ad a grillezés mellett, és hogy zsír mentes maga a folyamat. A hátrányai az, hogy kisebb a felülete, hosszabb a lemezmelegítési idő, hiányzik a hús füstös íze, és vízszigetelést is igényel. A lakáskultúra segítségével tehát most összeszedtük, hogy milyenek a jó grillek.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy szépen lassan én el is búcsúzom, de ahogy lenni szokott, még mielőtt átadnám a mikrofon Dékán Pistinek hozok programokat. Na, akkor egy kicsit mozogjunk, jó? Itt a programajánló legelején, hiszen a sóstói fit esték egész nyáron át tart. Gerinctornát szerveznek a természet lágyölén, a sóstói tó és a sóstói piac között a fák ölelésében minden héten hétfőn 6 órától a részvétel ingyenes. Nyáron is zajlik a Mozdulj Nyíregyháza természetesen, ugye ma kedd van, tehát a ma reggel már gerinctornával és tartásjavító tornával indult el, de délután elmehetünk a teniszcentrumba családi paderre, este délután lesz gerinctorna, illetve a városi stadion is gerinctorna helyszíne lesz, tehát először a volánpályán lehet a gerincünket kiegyenesíteni, aztán pedig a városi stadionban. Egyébként az összes program a Mozdulj Nyíregyháza kapcsán megtalálható a web oldalunkon is. Július 25-én, tehát ezen a héten, már is mondom szombaton, szervezik meg a régészeti gasztronómiai fesztivál. Nekem nagyon tetszik ez a fesztivál, mert többször mondtam itt a Best FM-en, mert hogy nagyon különleges a kínálat, hiszen tulajdonképpen visszautazhatunk az időben, megnézhetjük például, hogy milyen italfogyasztási szokások voltak az őskorban. Igen, hát nyilvánvalóan nem tudom, pezsgőt ittak annak idején. Az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait is megismerhetjük. Ízeket, illatokat hoznak a vaskortól a középkorig, illetve a kenyér régészete is szóba kerül, és hát egész nap kint lesz majd a helyszínen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület is. Tehát július 25-én egy nagyon különleges eseményre kerül sor a sóstói múzeum faluban. Megemlékezést tartanak július 31-én Nyíregyházán a Roma holokauszt áldozatának emléknapja alkalmából, tehát a megemlékezők a hónap utolsó napján mehetnek el a nyíregyházi északi temetőbe, és folytatódik az estézés is a sóstói múzeum faluban. Legközelebb majd július 24-én falukerülést szerveznek Pregicer Fruzsina Jászai Mari díjas színművésznővel. És hát ugye ma már beszéltem arról, hogy sok a fesztivál, és hát ebbe a sorba beilleszthető abszolút a Panyola Fest is, amely hosszú-hosszú múltra tekint vissza, hiszen az idei már a 20. lesz a sorban. Fellép többek között a Tárkányművek, a Parnograst, a Gippo Cirkusz, a Keled Brass Band, a Folk Error, a Szatmár Banda, és még sokan mások, és még nagyon-nagyon sok program található a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Érdemes oda kattintani, és érdemes továbbra is minket hallgatni. Én holnap jövök újra 10-kor. Szendi Hajnit hallotta, szép délutánt kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Míg tartva ne dobd ki az iskolatáskád akció, továbbra is várják a víradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egészen augusztus 21-ig tart a ne dobd ki az iskolatáskád akció a nyíregyházi hulladékudvarban. Eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. Mondta a rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: A napokban is várják a bíradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Nyírtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett bíradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem 1500 darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Kedd délután is itt pörög a labda, ez a Best FM, Deken István vagyok. Egészen 6 óráig rádiózunk együtt, és nálam szólnak a legnagyobb dalok. A sok-sok infó mellett már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, hogyan alakul a délután időjárása. Na de kezdjünk neki. Maroon 5 énekel, Makes Me Wonder.

A Hands-on dalát hallgattuk, a Mbapp érkezett a testvér csapattól, Anastasiával pedig folytatjuk a dudalázás perceit. Paid by Doze. Hoztam az infót már a múlt héten, illetve talán előtte is beszéltünk erről, de ideje újra informálódni. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyv formátumú személyazonosító igazolványok. Emlékszik még erre a barna könyvre? Tehát néhányunknál még ilyen személy van, nem pedig a plasztik kártya. Nagyon fontos, hogy az EU-s szabályzás következtében ezek a könyvalapú személyigazolványok végleg kivezetésre kerülnek, hogyha nem pótolja, nem fogja tudni magát igazolni. Tájékozódjon akár az ügyfélkapu segítségével, vagy a kormányablakok bármelyikében. Augusztus 3-a ez a határidő. De hát beszéltünk mi már erről. Ide jönnek a dalok, Anastasia énekel, meg Ákos is mindjárt ember maradj.

Saint Wright, Nelly Furtado-val a 2000-es években barangoltunk, annak is a közepéből nagyjából 2005-ből jött a dal, akkor egyébként egy lemez felborzolta a popslágerek sorát, és hát Nelly Furtado hosszú ideig az első helyen tudhatta magát dalaival, többek között a Saint Wright-tal is, de hát voltak itt még Timbalandos sikerek is. Új térfigyelő kamera a Csemete utcán a vasúti átjáróba szerelik ezt fel, vagy szerelték ezt fel, pontosabban a cég a nyíregyháza.hu-n már elérhető, amely a közbiztonságot javítja, az illegális szemét lerakást próbálja visszaszorítani, és emellett a vasúti átjáró biztonságára is figyel, hogy mire sebességet majd ezt nem tudom, illetve azt se fogjuk tudni megállapítani, hogy figyeli-e a vasúti átjáró jelzéseit. Az info, ahogy mondtam, itt szűken a nyíregyháza.hu-n elérhető új térfigyelő kamera tehát a Csemete utcai vasúti átjáróban. Hát remélem, hogy az illegális szemétlerakást legalább sikerül megfékezni. Bízom benne. Freddy-vel folytatjuk a Nincsen holnap után az Ace of Base-szel. A 90-es években utazunk ez a Cruel Summer.

Egy lendületes dal Curtis-szel és Király Viktorral, ez volt a Mehet a tánc itt a legnagyobbak között, és az Aerosmith Spaghetti az Amazing előtt temetői parkolás. Itt egy óriási változásra kell berendezkedjünk. Nagyon nagy szükség volt egyébként a parkolási rendszer megváltozására, megváltoztatására, mert a forgalmasabb időszakban, ugye amikor jönnek a minden szentek, azért itt komolyan várakoztunk, hogy bemenjünk, letegyük a verdánkat, elrendezzük a kis dolgunkat, és akkor kijöjjünk. A parkolási rendszer olyan módon változott meg, mint a mélygarázsokban vagy a plázánál van. Befelé egy automatán keresztül jegyet kapunk, majd amikor kifelé jövünk, egy automatán keresztül kifizetjük a parkolás díját. Hát ilyen lesz az északi temető parkolási rendje, mely majd a forgalmasabb időszakban hozza az előnyöket, tájékozódhat a nyíregyháza.hu-n. És itt van nekünk az Aerosmith, aztán pedig majd lendületet nyerünk a Butilábbal, és egy lendületes diszkó himnusz a Boogie Tonight mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt jönnek a legfrissebb hírek Danitól, mi meg belecsapunk a játékba. Kedden is számítok játékos kedvére, keres a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ott kell válaszolni is. Én pedig majd összesítek, bedobom nevét virtuális kalapunkba, sorsolok, a szabályokat jól ismerjük. 3-kor hozom a részleteket.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Lauszi delegációját Nyíregyházán. Sikeresen elindultak a Natura 2000 képzések. Változik a buszok menetrendje. Kis Dániel vagyok. Lauszi delegációját nemrég Nyíregyházán. Paksi és a Szabolcsi város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. A lauszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Országszerte megkezdődtek a Natura 2000 képzések. Az esemény célja, hogy naprakész ismereteket nyújtsanak a természetvédelmi oltalom alatt álló területek fenntartható kezeléséről, valamint a gazdálkodók és a szakemberek kötelezettségeiről és lehetőségeiről. Az Északi Agrárszak Képzési Centrum arról tájékoztatott, az elmúlt időszakban számos helyszínen, köztük Nyíregyházán, Baktalurántházán vagy Tarpán is tartottak képzéseket. Ezek a jövőben is folytatódnak. A részletek elérhetők a centrum közösségi oldalán. Kismértékben változik a menetrend a 90 és 94 L vonalon augusztus 1-től Nyíregyházán. Az autóbuszállomásról munkanapokon 5 óra 5 perckor közlekedő 90-es járat 10 perccel korábban 4 óra 55 perckor indul. Az ipari parkból viszont a munkanapokon 22 óra 30-kor közlekedő járat 10 perccel később 22 óra 40-kor indul. A 94 eljelzésű hétvégén közlekedő járatok a továbbiakban ünnepnapokon is indulnak. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: És induljon a játékunk, 3 után 3 perccel ma is részt vehet a Pizza Mafia játékában. Ha hallgat minket, ha keresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, oda kerül ki a kérdés, melyre ott kell válaszolni, és aztán majd sorsolok a 4 órai hírek előtt. Kezdésként Taylor Swift énekeljen.

With Me, méghozzá Taylor Swift-tel, itt a legnagyobbak között jó munkát, kitartást kívánok. Csatlakozott-e már a Pizza Mafia játékához? Ha nem, akkor épít van az ideje, keresse bejegyzésünket a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Itt talál a kérdésünkre egy képre, melyre válaszolni kell. Pontosabban van ott egy kérdés, melyre válaszolni kell. Ha ezt megteszi, bármilyen üzenet gyanánt, én regisztrálom a játékba. Innen sorsolok, majd virtuális kalapunkba kerül ugyanis neve, és akkor majd megtudjuk, hogy ki nyerte Augustot és a bolognese pizzákat a szuper pizza menü kereteiben. Egy kis sportolás a mai témánk, a mai játékunk. Milyen sportot szokott nézni, űzni, mivel tölti a sportos perceit, minden is érdekel. Hoztam néhány példát, Facebook oldalunkon ezt is megtalálja. A Csillagtalan érkezik Lotfi Vegével, Envoggal, pedig a My Love-én itt a legnagyobbak között.

0: hiszem a mesét.
1: Nem tudom, éneket a Kelemen kabátban, itt a legnagyobbak között a Girly is helyet kap, mindjárt jön Fábián Julitól. A kérdésünket pedig Facebook oldalunkon most is megtalálja a Best FM Nyíregyháza, ne feledje, csak így nyerhet. Itt a Best FM-en, egészen pontosan a Pizza Mafia játékában, mely majd a 4 órai hírek előtt le is pörög, tehát Pikpak megtudjuk, hogy van-e szerencséje, illetve hogy a pizzák önhöz szállhatnak, virtuálisan mondom ezt, hiszen el kell majd ezért menni, mondani kell, hogy itt nyert a Best FM-en, mikor, hogy hívják, ezzel ők beazonosítják majd önt, így viheti haza a nyereményét, akkor le kell ülni és kicsit várakozni, hiszen ezek majd frissen, ropogósan jönnek, majd akkor sütik, amikor ön szeretné. Nagyjából 2 hete van erre, a Gusto és a bolognese pizzákat addig lehet felvenni, elfogyasztani nyereményként. Szerintem mindent körbe beszéltünk, az én nyálam már tutira csorog, a sportos percekről beszéljünk, hogy eltereljük a témát. Ön milyen sportot néz szívesen, vagy milyen sportot űz szívesen? Így várom hozzászólásait, üzeneteit, nézzük, hogy kik játszanak velünk. Nagyon aktívak hallgatóink, néhány perc alatt, általában 2 óra körül kiteszem már a játék kérdését, szóval nagyon aktívak hallgatóink, mert néhány perc alatt azért 10-15 üzenet is érkezik. Nézzük a legelsőt, így most Veronika a leggyorsabb, leginkább focit szoktam nézni, de a vízi sportokat is nagyon szereti. Zoltán kacifántosan fogalmazott, de tudjuk, hogy a foci a szíve csücske. Szia István, én nyáron a légkondizást követem figyelemmel. Na, nagyjából én is így vagyok vele, nézem, hogy milyen szépen mozog ez a légkondit velem szemben, mozgatja ezeket a terelő lapokat, bár én nagyon szeretek sétálni. Zsanetet is regisztráltam. Csaba, foci, atlétika, kézilabda, vízilabda, ő azért egy kicsit jobban belemerül a sportok nézésébe, úgy gondolom. Női, férfi, kézilabda, Istváni hozzászólása. Így várom tehát ebben az órában üzeneteit is, hozom a legnagyobb dalokat is, a Girly Blaha Louisianával és Soul Searcherrel is. Töltünk néhány percet itt a Besten.

Klub élet itt a Best FM-en a melós percek mellé, és persze a Pizza Mafia játékához, mely a fél időbe érkezett, a Soul Searcher énekel Zsidával, pedig az Eperholda dudoljuk mindjárt. A játék kérdésem pedig a mai napra vonatkozólag a sportokat célozza meg, milyen sportot néz szívesen a tévébe. Vannak olyan délutánok, amikor kizár mindent, előveszi a nagytál, nosütés, beül a tévé elé, valakinek szurkolni, vannak ilyen percek, akár az olimpia kapcsán. Ilyen üzeneteket várok ebben az órában, és akár jöhetnek humoros, frappáns hozzászólások, és ne felejtje, mindenkit regisztrálok a Pizza Mafia játékában, így tudok mindenkinek esélyt adni, így pedig azért érdemes keresni Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza. Szóval nézzük az üzeneteket. Gábor is játszik velünk minden nap, azt írja, az úszást mindenképpen gyermekkora óta nagy kedvence. Egyébként a hölgyek inkább a focit mondják, például Zsave, például Barbara. Meglepő, hogy ilyen sokan szeretik a focit a hölgyek közül is. Ildikó is így válaszol, futball, gyermekkoromban apukámmal jártunk spari meccsekre. Imádom a jégkorcsolyát is, de ritkán van tévében közvetítve. Rita is így írja, elsősorban focit és kézilabdát nézek. Jolán így válaszolt, nem szeretem a sportokat tévében nézni, inkább űzem az ipart. Jó, de mit? Milyen sportot? Űz szívesen, űzi az ipart, ahogy fogalmazott Jolán, hozzászólását olvastam, és már is megyünk tovább dalokkal, az Eperhold jön. Don't give up, méghozzá Brian Adams-szel, és majd az utazás Wolf Katival.

Most Kati dala után, majd Gossippal folytatjuk itt a legjobbak listáját. Jó munkát, kitartást kívánok, keresse bejegyzésünket 20 perc. Ennyi mindösszesen a játékidőnk. Best FM Nyíregyháza itt találja a kérdést, melyre ha válaszol, akkor van esélye arra, hogy megnyerje a szuper pizza menüt a Pizza Mafia jó voltából, benne Augustóval és a bolognese pizzákkal, mely már holnaptól megoldhatja a vacsi problémát. Ez két pizza, úgyhogy azért én érdekesnek tartanám ezt a helyzetet, hogy tényleg csak kommentelni kell, azt meg szeretjük, ugye? Szóval milyen sportot néz a tévében? Mi az, amire kizárja a családtagokat is, akár hiszen tudjuk, hogy vannak azért fanatikusok is. Szóval így várom üzeneteit még. És meglepődök a hölgyeken, Ágnes küzdő sportok és Forma 1. Persze megvan az ellenpólus is. Szia, nem szeretem a sportot. Mónika hozzászólása. Marian, sportszelet készítés max. Hát jöhet, bőven gazdagon, nem csak nekem szerintem. Van még idő, várom hozzászólásait, ne feledje mindenki, aki hozzászól, regisztrálom a játékunkban. Nem sokára sorsolok, egészen pontosan majd Dani hírei előtt, addig pedig Gossip énekeljen. Aztán jön majd az Iron Mafia, meg Will Smith-szel, szurkolunk a nyugatnak, Wild Wild West!

közjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. Volt egy

Az Anima fia énekel, 10 perce van arra, hogy válaszoljon a kérdésre, mert Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza. Gyorsan foglaljuk össze. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen sportot néz szívesen. Persze, ha inkább sportolni szeret, ilyen üzeneteket is nagyon szívesen olvasok, illetve bármilyen kis összenet érkezhet, melyet úgy gondol, hogy szeretne megosztani velem, illetve a nagy közönséggel, ha megteszi, regisztrálom a játékunkba. Nem sokára sorsolok, akkor kiderül, ki nyeri meg a szuper pizza menüt. Hát kell lennie a jobb. Ja persze, a dalok. Egészen pontosan Will Smith.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is szaladt ez az óra, már tudom, hogy ki nyerte meg a Pizza Mafia nyereményét, és gyorsan még összefoglaljuk itt a hírek előtt a mai játékunkat, mely a sportról szólt. Hát nem mindenki nézi a meccseket, a focit, a Forma 1-et, bár látjuk, hogy a hölgyek nagyon szeretik a focit, illetve a Forma 1-et is, meglepődtem ezen. Rengeteg ilyen üzenet érkezett, egyébként javarészt tényleg csak ezeket, egy-két kivételen a vízilabdát és a vízi sportokat emelték ki hallgatóink, és hogy magamról is beszéljek, egyáltalán nem vagyok egy sportos figura, nem igazán nézek tévébe sportot, egyáltalán nem, nulla percet töltök a sport nézésével a tévében. A dologhoz az is hozzá tartozik, hogy az olimpia idején a kajak, kenu, például meg a vízisportok azok érdekelnek, minden mást azért el tudok engedni, én valahogy így állok ennek a dolognak a margóján, és akkor nézzük a nyertes üzenetet. Így hangzik, amióta kisfiaim tévét néznek, azóta vízilabdát, focit, kosárlabdát, kézit, mindent, ahol labda van, plusz Forma 1, csak a változatosság kedvéért. Anikó, a nyertesünk, gratulálok, jó étvágyat kívánok, öném a Super Pizza menü, köszönöm hozzászólásait, holnap újra megpróbáljuk, jön a közlekedés majd 4-kor, de előtte Dani hozza a legfrissebbeket.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed! Medencék, jacuzzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Több milliós kárt okozott vádat emeltek ellene, autóbuszos gyorshajtást füleltek le, marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
6: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járműből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlottól a társba kezdett és 3 vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül 2 a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
5: Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Máté Szalkán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km/h helyett 80 km/h sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 000 forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: A négy órai blokkunk a közlekedésről szól, egyébként ebből már elcsúszott három a híreket, köszönjük Daninak, és várunk majd ötkor is, addig pedig hát jöjjenek az utakról az üzenetek, 33-33-103-9, szedjük össze együtt a legfontosabbakat, és hozom a talpalávalót, Rianával indulunk, ez az SOS.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Jönünk kellett volna egy jó hangulatú dal, egyébként ez a Halott Pénz csapatától, a TLC-vel pedig utazunk néhány évet irány a 90-es évek vége. És hát nézzük az infókat az utakról, van mire készülni. Népkert utca meghibásodott egy távfő vezeték, ez ugye nyilvánvalóan a melegvíz szolgáltatást érintheti. A munkálatokban ezerrel beleugrottak, jókorajuk van a földben, ez a gépjármű és a gyalogos forgalmat is érinti, egy kis korlátozásra számoljon itt. Bújtos utcán is meló hálózat bővítés zajlik, jókorajuk itt is a földben, kb. Kis poszk is el tudna benne tűnni, veszni, úgyhogy itt is figyelmes legyen, szintén a gyalogos és az autós közlekedés is érintett. Aztán még egy infó, Bem József utcában közműépítési munkák pörögnek, egyébként ez az út patka, de itt is figyelmesen, óvatosan. Jó, figyeljünk a mikromobilitási eszközökre, mert ők szélen közlekednek, és autóval könnyen bajba sodorhatjuk őket. Óvatosan, megfontoltan, az ivóvíz hálózati bővítési munkák nagyon fontosak, úgyhogy türelmet kérek mindenkitől, észrevételeket is, 30 333 1039. Ma is teszünk egészségünkért a Csak 10 percben Molnár József egy Szakács Tiborral, Tériszony vagy agorafóbia, erről beszélgetnek a srácok 4:30-kor.

legjavát adjuk. Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rappal, most a kavicsok közé vinnélek magam. A leghallgatottabbak.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: A dal Coolio-tól egészen pontosan a 90-es évekből, ez volt a Too Hot, itt a legnagyobbak között ez a Best FM egészségesszenciánk, ha csak 10 perc érkezik folytatásként, most a lelkünket táplálva Molnár Józseffel, Szakács Tiborral tölthet néhány percet agorafóbia, illetve a tériszony kerül a figyelem fókuszába. Én egyébként megmondom őszintén, hogy a magasságtól nem, inkább a mélységtől, a leeséstől félek, nem tudom pontosan egy ezt hova sorolják. Még csak-csak felmegyek egy létrára, de mikor le kell jönni, inamba száll a bátorság. Hát ide is jöhetnek akár kiegészítések a folytatásban. Illetve várom az önét is, hozza meg velem, ha lát valamit az utakon, 30-333-1039. Ugye így gyűjtjük össze, nem sokára összesítünk is az üzenetek kapcsán. Autóbusz menetrend változás, erről is beszélnünk egy gyorsan. 90 és a 94L változik méghozzá augusztus 1-től, olvasható a Best FM oldalán, illetve közölte a Volán csoport. Én azért utána járnék a hírnek, és már is tegyünk egészségünkért. Jön a Csak 10 perc!
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
2: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
1: Csak 10 perc.
3: Egy újabb napot nyitunk, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Köszöntöm a rádió hallgatókat, Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész léleggyógyász barátomat kapcsolom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
4: Itt vagyok, szia!
3: Hallgatói levél megint a kezemben. A hallgató azt ecseteli, hogy nem igazából szeret olyan helyekre járni, ahol nagyon sok emberrel találkozik, mert ő fél attól, hogy negatív hatással vannak rá ezek az emberek, és most nem a tetlegességre gondolok, csak egyszerűen nem ura akkor ennek a helyzetnek. Van olyan, aki olyat írt nekünk, hogy ő például egy ilyen szimulátorba sem mer beülni, mert egyszerűen, amikor ilyen jellegű hatások érik, akkor úgy érzi, hogy nem ő irányítja a dolgokat. Van olyan, aki azt írta nekünk, hogy ő például nem ül be senki mellé, aki mondjuk vezet autót, mert nem ő vezet, mert konkrétan kicsúszik a kezéből az irányítás. Nem tudom, mi ennek a szakkifejezése, de segíts abba, hogy ezt meg tudjuk érteni, meg egyáltalán milyen betegségről van szó, ha betegség ez.
4: Azt gondolom, hogy amiket leírtál, ez az agorafóbiának ez a különböző megnyilvánulási formái, hogyha a történelmi ismereteinkre, az általános iskolára visszatekintünk, akkor ugye azt tanultuk ott a görögökről, hogy a piac téren mindenkinek joga volt a maga gondolatait elmondani, Szókratész, Plátónot tartott adott esetben az agórán, ugye így mondták görögül a piac teret. Na most nem a piac térre vagy a piacra járástól való félelemről beszélünk itt, de egyébként majdnem, hogy még arról is. Ez egy furcsa értelembe vett tériszony, amiben nem a magaslattól való félelemről beszélünk,
3: hanem magát a tértől.
4: Hanem attól a tértől, ahol vagyunk, amire azt mondjuk, hogy ezek az emberek kerülnek olyan helyzeteket, ahonnan azt gondolja, hogy úgy ítéli ő meg, hogy nem tudna könnyen kiszabadulni, vagy nem kapna szerinte elég hamar segítséget másoktól. Ez azt jelenti, hogy mondjuk szűk és körbezárt helyekre nem száll fel teli buszra, nem akar beszállni liftbe, nem használ Budapesten mondjuk metrót, mert én a föld alá biztos, hogy nem fogok menni, de ugyanígy mondjuk egy tengerpart, vagy egy legelő, vagy egy rét is a maga tágasságában és szélességében, mikor érne ide valaki, hogy nekem segíteni tudjon. Ez nagyjából egyébként, amit elmondtál, ez mind az agorafóbiára illik.
3: Ez nagyon nehéz lehet annak, akinek ilyenje van. Most érje a hallgató, hogy ő például ezért nem jár koncertre sem.
4: Így van. Egyébként az érdekes, hogy ez a népességnek mondjuk a 2%-ánál alakul ki, és érdekes, hogy a serdülőkornak a vége felé jön ez igazából elő, és legtöbbször egyébként ilyen 30 éves korig terjed az, hogy ez mikor jelenik meg, és hát azt tudjuk mondani, hogy ezért az erős problémákat tud idővel jelenteni, hogyha valaki ezt a fajta agorafóbiáját nem kezelteti időben.
3: Hogy lehet ezt kezelni?
4: mondjuk azt, hogy a legtöbb fóbiának ugye a kialakulása az valamilyen traumatikus élmény miatt van, tehát azok az emberek félnek a kutyától, akiket kiskorukban sétált az anyukájával, és egy udvarról mondjuk a kerítésnek támadt egy kutya, nem bántotta, nem harapta, csak megijedt tőle, de attól kezdődően ő már mondjuk nem fog kutyák közelébe menni, akár van kerítés, akár nincs. Érdekes, hogy ilyen módon nem biztos, hogy körül tudjuk írni, hogy pontosan az agorafóbia az miből is alakul ki. Érdekessége ennek az, hogy pánikrohammal kapcsolatos megnyilvánulási formái is lehetnek ezek, lélegzetvételnek változása, szívdobogás, adott
3: esetben
4: velejtékezés pontosan, zsibbadás, tehát ezek így általában előjönnek, vagy előjöhetnek. Az elkerülő viselkedést szokta az ember ugye ilyenkor alkalmazni, hogy kerülöm azokat az élethelyzeteket, amit elmondtál, nem megyek koncertre, ha túl sokan vannak a buszon, akkor nem
3: szállok. Csak kizárom a világból, legalábbis egy részéből.
4: Pontosan, így van, mert ugye ennek ugye az a lényege, hogy egy idő után már mondjuk a saját lakásomat sem fogom tudni elhagyni. Ez nagyon sok fóbiánál látszik, hogy először az ország ejt fog jól, hát én nem ülök repülőgépre, én nem megyek külföldre, mert itt nekem a magyar egészségügy pont elég, ha valami történik velem, itt értik a nyelvemet, nem megyek. Aztán nem hagyom el a vár.

0: egy busz, képzeletben erre szálljon fel, érzi az illatokat, érzi a szagokat, hallja a beszélgetéseket, érzi, hogy meglökik a vállát, és mondjuk képzeletben elbuszoztatjuk mondjuk az állomásig. Aztán pedig van mondjuk egy olyan családtag, egy olyan barát, vagy éppen maga a terapeuta, aki azt mondja, hogy jó, akkor most együtt szálljunk fel majd egy buszra. Tehát, hogy hogyan lehet azt a saját magamat beszűkítő állapotot tudatosan nem beszűkülni, engedni. Ez éppen azért azt jelenti, hogy ide nagyon kell az, hogy valaki vállalja, hogy a saját félelmeivel szembe kell néznie azért, hogy ez a fajta imént említett beszűkülés ne történjen meg, mert idővel ez fog történni. Tehát itt nagyon akarni kell ebből kijönni, és itt nagyon jó eredményeket lehet egyébként ebben elérni.
1: Hallgatók, sokan írják, jesszusom, ez a problémám, akkor gyógyós vagyok?
0: Tehát... Nem gyógyós, de hogyha ez a problémája, ez a probléma meg tud jelenni gyakorlatilag annyi, hogy senkinek nem kell azt tudni, hogy én hazaúton nem megyek be mondjuk valamelyik élelmiszerboltban, mert mondjuk túl sok autót látok a parkolóban, akkor inkább így megállok egy éjjel-nappalinál, lehet, hogy 30%-kal többet fogok fizetni, de ott csak maximum 3-an lesznek. És akkor hazamegyek, és akkor van kenyér, tej, meg szelvágott, és ha senki nem tudja, hogy én ezt nem ott vettem meg, ahol mondjuk 300 ember volt, érted? Tehát, hogy ez nem feltétlenül derül ki. Én nem járok koncertekre, kész, és akkor azt mondom, hogy hát én erre nem vágyom. Hát most azért nem fognak engem megkövezni, vagy a munkahelyemen ki dobni, hogy én mondjuk nem mentem el Cher koncertre. Most csak mondom
1: most
0: valamit.
1: Látom itt, hogy rengeteg ember írja ezt, hogy neki ilyen problémája van, és nem is tudott eddig róla. Isten igazából nem tudta ezt megfogalmazni. Hogy azt hitt, hogy ez nem is gond, csak ő egy picit másabb, mint a többi.
0: Igen, azzal, hogy elkerülöm ezeket a helyeket, ezzel tulajdonképpen a problémát megoldottam. Érdekes, hogy ebben a nők nagyobb százalékban vannak jelen, mint a férfiak. Tehát
1: hát
0: a nőket
1: Józsi, most azt látom, jobban. A férfiak is írják bőven.
0: Bőven, de hogyha most nyilván, ugye, ha tudnánk, hogy
1: világos, hogy ez nem
0: statisztika. Inkább, ugye nyilván így van, a nők írnák több. És nagyon érdekes, hogy ugye, amit mondtam is, hogy lift, vagy metró, vagy busz, hogy ide tartozik tulajdonképpen csak a bezártságtól való félelem, ugye, amit klausztrofóbiának nevezünk, de gyakorlatilag ez nem csak ezt jelenti szállodákban, vagy ilyen nagyon menő házakon, ugye nagyon egyre több helyen látunk mondjuk olyat, hogy üvegfalú liftek, amire elmondják sokan, hogy na, abba viszont biztos nem szállok be. Egy adott esetben ilyen mondjuk egy üveg aljú úszómedence is, hogy oda biztos nem. Uh-huh. Tehát, hogy itt ugye ez a tér iszony, amit mondtunk, mint agorafóbia, ez ugye ebből előjöhet, hogy a tér, a terek olyan hatással vannak rám, akár szűk, akár nagyon tágas, amire én azt mondom, hogy ezt én elkerülöm. Na most attól, hogy te nem szállsz be egy liftbe, nem felnéz gyalog, akkor még azt is lehet olyan gondolni, hogy te egy nagyon tudatos vagy, vagy zöld vagy, vagy a mozgása nagyon odafigyelsz, érted? Tehát ez nem feltétlenül.
1: Igen, csak ne a 36-on legyen az iroda. Meg ha lent hagyok valamit, akkor hogy már... Igen. Nagyon kevés időnk maradt.
0: Hogy ez itt nálunk ez nem okoz akkora problémát, de kevés épületünk van, ami 36-on még van felette, még 12 épület, ezért kerülhető el, figyelek.
1: Hogyan kell elképzelni ennek a terápiáját? Milyen hosszú ez? Egyáltalán van-e kiút a végén? Megnyugodhat-e az, aki most ilyen típusú tüneteket észle magával, vagy tudja azt most már, hogy ez az ő problémája, és hogy lesz ebből megoldás?
0: Ha azt látja, hogy ezt ő a saját életében korlátok között elkerüléssel tudja kezelni, akkor nincsen sem problémája. Mert akkor úgy alakítja az életét, hogy ezeket az ilyen helyeket esetleg kizárja belőle. Aki azt mondja, hogy én már észreveszem, hogy ez már tud több lenni, mert kivonódok bizonyos élethelyzetekből, akár nem tudok a családommal ide vagy oda elmenni, és ő ebből ki akar jönni, akkor megfelelő terápiával ez egyébként nagyon jól kezelhető, tehát önmagában csak azoknál okoz majd ez később nagyobb problémát, akik mondjuk nem is kértek segítséget, és igazából hagyták, hogy ez a fajta fóbia végletesen eluralkodjék rajtuk. Tehát van fény az alagút végén.
1: Értem. Forduljanak szakemberhez.
0: És akarják nagyon, mert akkor az ugye fejben dől el sok minden, például ez is.
1: Jó. Hát remélem, hogy sikerült látni és láttatni dolgokat a sorok között, és természetesen fogadják meg a Józsi tanácsait. Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb újra jelentkezünk, és további csodaszép napot kívánunk neked.
0: Na, ugyanezt kívánom én is, és várom, hogy beszéljünk újra. Szia!
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgatok,

0: Ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
0: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
0: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
0: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

Minden tévedésem Szakács Gergővel is, Soul Wave-vel itt a legnagyobbak között a Csak 10 perc után, mely visszahallgatható, ne felejtje, csak10perc.hu. Minden beszélgetés ide kerül, akár Molnár Józseffel, akár Dr. Mórik Gyulával is. Volt ez az elmúlt időszakban, ide egy ilyen kis információs tárként kerül, és itt, ahogy mondtam, ez bármikor elérhetővé válik. Na nézzük, hogy mivel találkozhat az utakon, jöjjenek az összesítések, a hallgatói visszajelzések alapján. Rendőrségi helikopter köröz a város felett, ezt már többen jelezték, nem tudjuk, hogy miért, csak óvatosan. Kert utca, egészen pontosan a Szent István utcai csomópontnál rendőrök vannak, innen se érkezett több info, óvatosan, ha erre jár. Na, a városban egyébként úgy látszik, hogy ezen kívül nyugi van, külterület, 41-es számú főút, ahogy elhagyta Apagy, területét rendőrrel találkozik, valószínűleg mérnek. Info még Kicskiről van, egészen pontosan a Kanyári útról, a szokásos helyről. Fényképeznek minket, a három lábúra számítson. Üzeneteire én is számítok, 33-33-1039, a Rock DJ jön Robbie Williams-el. Berkes Oliver felteszi a kérdést, jó vagy rossz legyek, és nézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyag terén.

0: sexy, huh?
1: A munka is jobban pörög.
2: A munka is jobban pörög.
1: Best FM.
2: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Úgy látszik, nem jó hullámban vagyunk, továbbra is a drágulást kell hírként hozzam itt a Best FM-en a 4 órai blokkunk végén. 6 forinttal emelkedik a benzin a 95-ös szerdától, és 9-el pedig a gázolaj kerül majd többe. Ez azért már igen nagy ugrás az elmúlt hetek átlagához képest, mert nagyjából 30 forintot drágultunk másfél hét alatt a benzinnél. Az átlagárak még egész jónak mondhatóak, a 95-ös 598, a gázolaj 618-ért tankolható literenként, ugye erre jön majd a drágulás. A Brent olaj pedig továbbra is drágul, erősödik az ára, egyre inkább feljebb kúszik, 91 dollár felett van már vételára, és hát nyilvánvalóan ez a közel-keleti helyzet, ez nagyon rossz hatással van az árakra. 316 a forint az USA dollárral szemben. Itt is voltunk már jobban, de egyébként egy hintázás látszik a forint és az USA dollár viszonyáról, mert ilyen 315.6 és 306.7 között folyamatosan benne vagyunk a hintában, hát remélem, hogy majd a forint erősödéséről is tudok híreket hozni. Dani tájékoztat minket, jönnek a friss hírek, aztán nézzük a Parlagfűért virágot akciót, itt vagyunk már a Parlagfű szezon kapujában, ide jönnek első gondolataim a hírek után.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, jacuzzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
4: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
5: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
4: Akár hitelre.
5: 10% kezdőbefizetéssel.
4: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
5: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Míg tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, továbbra is várják a víradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egészen augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció a Nyíregyházi hulladékudvarban. Eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. Mondta el rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
7: A Nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban, milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
6: A napokban is várják a víradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Írtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett víradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Hőmérséklet marad többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel 5 óra után a legnagyobbakkal feltöltve érkezem már, mint zenei változatossággal. Ez a Best FM, Dékán István vagyok. Beszélgessük a hulladékról, egészen pontosan a parlagfűért virágot akcióról, mely szerintem nagyon jó, meg nagyon hasznos, legalábbis nekem tutira, mert én allergiás vagyok. Megbeszéljük.

0: Zenék. Változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
1: Best FM.
2: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A C.G. Lewis-tól, a folytatás pedig a New Level Empire-től, az áthajózhatnánk van bekészítve a Parlagfűért Virágot akció pedig elindul majd 27-én. A program jó pár éve itt van Nyíregyházán, nagyon sikeres, én azt gondolom, hogy nagyon sokan részt is vesznek benne, más részről pedig nagyon jót teszünk az allergiásokkal, többek között velem is, és hozzáteszem, hogy így akár egy kis jutalom is lehet a részünkre, már pedig ez sem egy utolsó szempont, és azt is hozzá kell tegyem, hogy egyébként a Parlagfűirtását akkor is meg kell tennie, ha nem vesz részt a programba, hiszen a portáját rendben kell tartani, különben megbüntetik, szóval a Parlagfűért Virágot akció az egy ilyen mindenre is jó, egy csapásra több legyet is üt. Arról szól a dolog, a tövesen kihúzza a parlagfüvet, és elviszi a hulladékudvarok egyikébe nyitva tartási időben, akkor ezért ilyen ajándék, utalványokat lehet kapni, ezeket lehet majd beváltani virágokra, komposztra, termőföldkeverékre és egy csomó mindenre. Úgyhogy én azért foglalkoznék a dologgal, 27-től pörög ez, egészen majd augusztus 7-ig. Közös ügyünk egyébként a parlagfűirtása, mert a srácok bármikor érzékenyek lehetnek erre. Infokat a nyíregyháza.hu-n a Best FM oldalán is talál. Áthajózhatnánk, ez már a New Level Empire sikere, gorillazzal, hősökkel. Maradok bent! Távol.

Itt volt a No Doubt, velünk ez volt a Just a Girl. Nekem tökre tetszik ez a dal, egy kis 2000-es évek eleje itt a legnagyobbak között, és nézzük a hírt egészen pontosan a Toldi utcáról. Új lehajtót készítenek itt, mely majd segít a garázsokból kiállni, a garázsok megközelítését segítő lehés behajtót alakítanak ki. Így szól a cikk, a nyíregyháza.hu megtalálja. A munkálatok idején a gyalogos forgalmat is korlátozni kényszerülnek, olvasa a nyíregyháza.hu-n, tehát és folytatjuk dalokkal. Itt van nekünk a Kovaik csapata 15 millióval egy, melyet mindannyian szeretünk, a Grayscale Mikától és Süt a nap Miller Dávidtól. Még egy kicsit, aztán majd már lassan elengedjük a mai napot is.

0: zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ez már az utolsó infóink ideje a Buttons után, melyet majd Marics Petiék váltanak, legalábbis velük pörök tovább zenei listánk, meg majd Enli is a Two Times-zal. Előtte benézzük a legfrissebb előrejelzéseket, fókuszban már a szerda. A hét közepén lesz a legkellemetlenebb időjárásunk, mert a szél az nagyon megerősödik. A reggel perceiben 16 fokot remélhetünk, borult lesz felettünk az ég, aztán majd az erősödő szél hatására felszakadozik a felhőzet. Kezdetben 8 óra körül az északkeleti szél élénk lesz, 10 óra körül már erős, és ez ugye a piros jelzés, úgyhogy nagyjából a déli órákban kell komolyabb lökésre számítani. A szél 15 óráig nem is veszít az erejéből, akkor már majd ilyen mérsékelt kategóriára zuhanunk 3 kategóriát vissza egyébként. Szóval a nap túlnyomó részében inkább otthon érdemes maradni, vagy a melóban lenni, nem igazán lesz szabadtéri programokra alkalmas idő. A strandcuccot most nyugodtan kiteheti a táskából, arrébb teheti, mert ma holnap úgy néz ki, hogy erre szükség nem lesz. Magdolna ünnepel, a mást megy jó kis névnapos partizás összejöhet Lipóttal, meg Krisztinával is, hiszen ők is ünnepelnek. Mindenkinek sok köszöntést kívánok, és hozom a dalokat a folytatásban, itt van nekünk, ahogy mondtam. Marics Petiék sikere, Enlivel, Two Times, Nagy Bogival maradok, Eminem még itt az óra végén, de jó lesz, hallgatjuk mindjárt.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És ezzel én elköszönök a délutántól, legalábbis a munkaidőt tekintve, hiszen 6 óra azonnal a night shift vált engem is hozza a funky dalokat, én pedig megyek pihenni, lazítani, töltődni, mert holnap újra meló. Itt a Best FM-en 14 órakor tutéra találkozunk majd. Szendi Hajnit követően nagyon számítok figyelmére, Dékán István vagyok, jó pihenést kívánok.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Lauszi delegációját Nyíregyházán. Sikeresen elindultak a Natura 2000 képzések. Változik a buszok menetrendje. Kis Dániel vagyok. Lauszi delegációját nemrég Nyíregyházán. Paksi és a Szabolcsi Város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. A lauszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Országszerte megkezdődtek a Natura 2000 képzések. Az esemény célja, hogy naprakész ismereteket nyújtsanak a természetvédelmi oltalom alatt álló területek fenntartható kezeléséről, valamint a gazdálkodók és a szakemberek kötelezettségeiről és lehetőségeiről. Az Északi Agrárszak Képzési Centrum arról tájékoztatott, az elmúlt időszakban számos helyszínen, köztük Nyíregyházán, Baktalulándházán vagy Tarpán is tartottak képzéseket. Ezek a jövőben is folytatódnak. A részletek elérhetők a centrum közösségi oldalán. Kismértékben változik a menetrend a 90 és 94 L vonalon, augusztus 1-től Nyíregyházán. Az autóbuszállomásról munkanapokon 5 óra 5 perckor közlekedő 90-es járat 10 perccel korábban 4 óra 55 perckor indul. Az ipari parkból viszont a munkanapokon 22 óra 30-kor közlekedő járat 10 perccel később 22 óra 40-kor indul. A 94 eljelzésű hétvégén közlekedő járatok a továbbiakban ünnepnapokon is indulnak. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több milliós kárt okozott vádat emeltek ellene, autóbuszos gyorshajtást füleltek le, marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
3: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járműből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és három vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül kettő a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
2: Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Máté Szalkán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km/h helyett 80 km/h sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 000 forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig!

Yeah.

0: Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: A lemezjátszóknál.
1: Hangja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Míg tartva ne dobd ki az iskolatáskád akció, továbbra is várják a víradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egészen augusztus 21-ig tart a ne dobd ki az iskolatáskád akció a nyíregyházi hulladékudvarban. Eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket, mondta a rádiónknak Csépkehajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: A napokban is várják a bíradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Nyírtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett bíradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Welcome to

0: Mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvre derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lauszi delegációját Nyíregyházán. Sikeresen elindultak a Natura 2000 képzések. Változik a buszok menetrendje. Kis Dániel vagyok. Lauszi delegációját nemrég Nyíregyházán. Paksi és a Szabolcsi Város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. A lauszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Országszerte megkezdődtek a Natura 2000 képzések. Az esemény célja, hogy naprakész ismereteket nyújtsanak a természetvédelmi oltalom alatt álló területek fenntartható kezeléséről, valamint a gazdálkodók és a szakemberek kötelezettségeiről és lehetőségeiről. Az Északi Agrárszak Képzési Centrum arról tájékoztatott, az elmúlt időszakban számos helyszínen, köztük Nyíregyházán, Bagdaruránházán vagy Tarpán is tartottak képzéseket. Ezek a jövőben is folytatódnak. A részletek elérhetők a centrum közösségi oldalán. Kismértékben változik a menetrend a 90 és 94 L vonalon, augusztus 1-től Nyíregyházán. Az autóbuszállomásról munkanapokon 5 óra 5 perckor közlekedő 90-es járat 10 perccel korábban 4 óra 55 perckor indul. Az ipari parkból viszont a munkanapokon 22 óra 30-kor közlekedő járat 10 perccel később 22 óra 40-kor indul. A 94 eljelzésű hétvégén közlekedő járatok a továbbiakban ünnepnapokon is indulnak. Olvasható a MÁV csoport honlapján. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs mű került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Lady, hear me tonight,
0: 'cause my feeling is just so right. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több milliós kárt okozott, vádat emeltek ellene, autóbuszos gyorshajtást füleltek le, marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
3: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járműből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és 3 vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül 2 a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
2: Autóbuszos gyorshajtást rögzített a Trafipax Máté Szalkán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség közölte, a járművezető a megengedett 50 km/h helyett 80 km/h sebességgel közlekedett. A gyorshajtásért 70 000 forint összegű pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében a szabályokat mindig tartsák be. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek le.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A Slágerek Rádiója,
2: a Best FM. Best.

0: dead. Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányból vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.